0: Laki egy rádió, FM 107.
1: Hey. Yeah.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, já. Követőimnek.
1: Lakihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb.

0: incidens.
1: FM 107, Lakihegy Rádió.
2: Mit mondasz?
3: Nem.
2: Nem? Semmi?

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett.
2: Időjárás.
6: Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
2: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
3: meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Fodrászkodunk egy kicsit, mert hogy hát olvastunk egy csoportban egy kisebb felháborodott írást, és az az igazság, hogy az utóbbi időben nem ő az egyetlen, nekem is már volt ismerősöm hölgy, aki jelezte nekem, hogy az normális, hogy ő valami 40 000-et fizetett egy hajvágásért, és csak így a végéből tudod egy picit
3: volt,
2: semmi. Igen, és ugye te találtad, hát elméletileg megint van ez a sutyorgók, bár ez egy másik csoport.
3: Ez most egy másik, ez lehet, egyébként ez is régebb óta létezik, de nyilván nem ez volt az első, vagy ez az alap. Igen, hát ebbe írta ugye egy hölgy, hogy ő 38 000 forintot fizetett egy váligérő hajfestésére, ahol kb. 2 darab hajtincset világosítottak ki. Uh-huh. És a váligérő haj, ez egyébként, hát ez nem egy túl hosszú haj, tehát ez nem számít ugye hosszúnak. Uh-huh. Azért 38 000 forint egy kis, tudom mi akart ez lenni, melír. Uh-huh. Hát azért az úgy elég húzós.
2: Igen, ugye, bocsánat, csak az előzmény, hogy azért mondtuk ezt a sutyorgót, mert hogy ugye pár, hát most azt nem hónapja olvashattuk azt, hogy feltörték azt a sutyorgók.
3: Hát, az volt, is ilyen sutyorgó,
2: igen,
3: az volt a neve.
2: Hogy ugye nők egymás között mindenféléről egy zárt Facebook csoportban beszélgettek, aztán egyszer csak megjelent valamilyen külföldi férfi, aki feltörte azt az oldalt, és nyilvánossá tette. Na, de ebből van egyébként mindenféle sutyorgók 2.0,
3: igen,
2: meg
3: ilyen
2: sutyorgók,
3: ilyen.
2: Olyan, és akkor ez a nők egymás közt. Na, és akkor ugye itt írja, mondjuk érdekes megfogalmazás, én nem tudom pontosan értelmezni, hogy mi az, hogy kb. 2 darab hajtincs világosítása, de a lényeg az, hogy ő egyáltalán nem érezte reálisnak a befektetett
3: azt
2: az árat, munkát, azzal, hogy 38 000 forint volt a vágás. Egyébként hozzáteszem, hogy engem egyáltalán nem zavar, mert soha nem foglalkoztatott ez, de hogy ráadásul mindezt gondolom úgy, hogy számlát nem kapott az illető, mondjuk tényleg engem hát nem zavar, mert lehet, nyilván igen. Az ember, ahova jár, fodrászhoz, pedikűröshöz, manikűröshöz, kozmetikushoz, idő után jóban lesztek, már-már baráti viszonyban, tehát
3: persze.
2: Nyilván nem várod el tőled, de tényleg furcsa, hogy már itt tartunk, hogy ilyen 40 000-50 000 forint egy fodrász, és akkor itt még csak mondjuk vágásról, vagy mondjuk egy minimális festésről, bár nem tudom, hogy ott hogy lehet ezt.
3: Én ezt a két tincset úgy képzelem el, hogy nyilván valami minimális melírszerűt azt tetetett bele, de hogy nem túl sokat.
2: Igen, igen. Közben azt írja, hogy én elhiszem, hogy minden drága, meg van vele munka, de ez már a pofátlanság ne továbbja, szóval segítsetek, kérlek, néhány tincset szeretnék világosítani. Barna festett hajamban mivel csináljam? Ja, hogy tehát, hogy ő nem fizette, de elment, és akkor ledöbbent, hogy ez ennyibe kerül.
3: De akkor nem tudom, hogy hát szerintem, hogy ezt majd úgy szeretné rendszeresen, uh-huh. Igen, és ja. Ide nem akar feltétlen visszavenni, mert hogy azért az a 40, hát én sem mennék mondjuk. Tehát néhány, nem tudom, csíkér, 38 000 forint. Uh-huh. Jó.
2: De ugye ezt mi beszéltük? Na, mert ez azért egy érdekes, ezek a szolgáltatások olyan szempontból érdekes kérdések, így anyagi szempontból, hogy azért vannak olyan szolgáltatások, szerintem egy picit a fodrászat is az, bár én se járok rendszeresen fodrászhoz, úgyhogy lehet, hogy ez ma már nem így van, vagy nem tudom, de hogy ugye arra nem tudsz feltétlenül előre egy pontos összeget, tehát hogy azért van egy ilyen...
3: Akkor is, ha van árlista, akkor is nehéz kiszámolni, mert hát... mindenért felszámolnak ugye mindent.
2: Meg most ez hogy működik a gyakorlatban, hogy segítsenek a hallgatóink, hogy szoktak fodrászhoz menni. Mondjuk itt most nyilván inkább a nőkről van szó, mert a férfiaknál fixen picit le kell nyírni, aztán hello, az pár ezer forint, de a nőknél azért sokkal több lehet. Nem mindegy, hogy az a vágás, az tényleg ez a picit vágok a végéből, vágatok a végéből, vagy egy fazon, igen. Vagy egy fufru, vagy valami átmenetet szeretne benne, akkor ott van ugye a festés, a melír, a balajázs, a mit tudom én mi, tehát hogy ott azért vannak különböző opciók. De hogyha az ember időpontot kér a fodrászhoz, akkor illik egyébként, szabad olyat, hogy megkérdezed, hogy figyelj, én ezt szeretném, kalkulálnál nekem egy árat, hogy úgy körülbelül
3: szerintem
2: mennyi?
3: Igen, főleg, hogyha kicsit bonyolultabbat kér, tehát mondjuk ilyen balajázs, vagy mit tudom én, vágás is legyen benne, sőt, van ahol külön, sőt, nem van ahol, lehet, hogy már mindenhol a hajmosás is, ugye, plusz
2: hajaj.
3: Pénz, tehát, hogy nyilván azt is rászámolják. Szerintem ez nem ciki, főleg, ha mondjuk, nyilván, ha rendszeresen jársz, mindig azt kéred néhány havonta, akkor tudod, de ha akkor vagy ott először,
2: Hát egyébként szerintem kérdezni. Sem kellemetlen. Most figyelj, ha bemész a boltba, hát nyilván látod, hogy mennyibe kerül a kenyér, és eldöntöd,
3: igen,
2: hogy meg...
3: Hát
2: nem az van, hogy oda mész a kasszához, hogy hát lehet, hogy 1500, de az is lehet, hogy 5000, hát majd meglátjuk, igen. hogy a kasszánál éppen, hogy jön ki a lépés. Egyébként igen, ugye nagyon sok szolgáltató azt szokta például akár torta készítők is ilyenkor mondani, hogy nem azt fizeted csak ki, ami ott történik, hanem tudod, vannak ilyen láthatatlan költségek, például egy bérleti díj, maga persze. az eszköz.
3: Hát a munkadíj, amiben benne van nyilván minden, ami neki ugye fontos, ugye a bérleti díj, az eszközök, igen.
2: Akkor ő lehet, hogy éppen a legjobb minőségű sampont választja. És most nyilván
3: a fodrászatban professzionális, ahogy mondjuk professzionális samponokat használnak.
2: Mondjuk az egyébként, de milyen lenne, ha tudom. Odavinnéd a nem tudom, a Sauma sampont, hogy figyelj, ha ezzel mosod, akkor olcsóbb, mert akkor inkább
3: igen,
2: hozok sampont.
3: Igen.
2: Szóval,
3: igen.
2: hogy sok összetevős, az sem mindegy, és nekem pont egy barátnőm ezt mesélte, hogy ő Budán ült be egy fodrászatba, és az sem mindegy,
3: hát
2: hogy hol
3: a hely
2: van.
3: Nem mindegy, igen.
2: De egyébként akár itt a térségben sem mindegy, hogy egy eldugott kis utcában, vagy bent a városközpontban, már csak azért sem, mert ha bérli valaki a széket, vagy a helyet, nem ugyanannyiba fog kerülni egy városközpontban,
3: ja,
2: mint mondjuk egy eldugottabb.
3: Igen, de mondjuk nekem ezek a 38-40 ezrek egy ilyen rövidebb haért, ez akkor is irreális, bár biztos, hogy ott van azért egy elég komoly bérleti díj, azért bent, itt mondjuk nem írja, itt pont ez a hölgy, hogy ő helyileg konkrétan hol volt, de feltételezem, ennyi pénzért azért valami nagyobb városban lehetett, gondolom én, mert én egyébként én Budapestre járok fodrászhoz, de ugye én ott születtem a 18. kerületben, és ott mai napig pedig nekem hosszú hajam van, de és mondjuk festeni nem, de vágatni szoktam, hát mondjuk nagyon sűrű nem, talán fél évente van, az szerintem 8 havonta is, és én azért szoktam talán 6500-öt fizetni, úgyhogy levág 10 centit az aljából, és az tök rendben van, szerintem az nem egy nagy össze, és meg is mossa, tehát megmossa, megszárítja, szerintem ha kérném, akkor kicsit be is hullámosítaná, de azt én nem szoktam, csak így kiszárítja, és tehát ezekhez az árakhoz képest, amit egyébként így olvasgatok, hát ez tök olcsó, és amúgy tök rendben van a hajam. Jó, biztos, ha festés rajta lenne, akkor több, de akkor sem gondolnám, hogy mondjuk 20 000-nél többet fizetnék, ha egy nagyon kacifántos festést kérnék.
2: Igen, meg azt is tudom egyébként, hogy sok szolgáltató ki van attól, amikor valaki így otthon homemade-en csinálja meg a haját, a festést. Én például, én megmondom őszintén, én a körmömet, ugye te is magunk csináljuk.
3: Mondjuk a hajamat nekem is anya szoktam befesteni. Mondjuk az én hajszínem, ez a sötét, ezt nem nagyon lehet elrontani, mert ugye ennek nincs százféle, illetve van ennek is több árnyalata, de más, mint mondjuk egy szőke. Tehát az, ha nem jól csinálod, besárgul, nem tudom, fakó lesz. Egy ilyen nagyon sötét, barna, feketés festék, ami nekem van, az igazából azt nem nagyon lehet elrontani. És ezzel évek óta
2: legalábbis
3: nincs
2: mi
3: bajom.
2: Ugye így gondoljuk, aztán lehet, hogy egy profi azt mondaná, hogy lehetne
3: lehet,
2: jobban, de
3: igen.
2: azért az ember csak meggondolja, hogy most megéri annyit kifizetni.
3: Hát,
2: meg egyébként
3: nekem ezzel sose volt bajom így.
2: Meg szerintem nálatok is tök jó anyalánya program. Tehát, hogy ez nem csak arról szól,
3: igen,
2: hanem addig
3: igen,
2: beszélgettek
3: igen.
2: egyet, meg mit tudom én. Én emlékszem, hogy amikor még jártam kozmetikushoz, megmondom őszintén, ezt valószínűleg sokan nem úgy is gondolnák rólam, de sehova nem járok. Se pedikűröshöz, se fodrászhoz, jó, oda néha elmegy. De az a néha, az kb.
3: Hát
2: 3 évente.
3: Nekem is ritka. Mondjuk kozmetikushoz, na jó, ahhoz mondjuk szoktam.
2: Jó, helyette járok pszichológushoz, úgyhogy én ott hagyom ott azt a pénzt, amit kozmetikusra költenék. Szóval, hogy volt olyan, amikor a kozmetikusnál elkezdtem így előtte, vagy nem is tudom már, hogy így nyomkodni, mert akkor pont csak szempillát rakattam fel, és nyomkodni a bőrömet, és mondta, hogy ugye nem azt látom, hogy a körmöddel nyomod az arc. Nem, mondom, dehogy is. Tehát, hogy nyilván ilyenkor így kikerekedik a szemük, hogy te jó ég, hát mit műveltek ti csajok otthon magatok át, miért nem jöttök el? Hát azért, mert zsebbenyúlós azért egy-egy szolgáltatás.
3: Hát, hogyha valaki jár, gondolj bele, igen, egy hónapba, hát, sőt, szerintem van én, aki minden hónapba elmegy. Kozmetikus is, körmös is, fodrász is.
2: Igen.
3: Hát ezt a hármat szerintem, ha így összeadná.
2: Pedikűrös,
3: hát
2: körmös, igen.
3: Benne van minimum egy 100 000 forintban. Nyilván attól függ, hova jársz, még lehet, hogy több, mert
2: igen.
3: nem mindegy, milyen kezelést kérsz, úgyhogy azért ez zsebbenyúlós.
2: És akkor még nem mentél el sportolni, még nem fizetted be a gyereknek a még külön óráját, meg a nem tudom mit, és most bocsánat, nem akarok senkinek a szolgáltatások ellen lenni, mert tök jó, hogy van, csak hogy az van, hogy az ember nyilván hát anno, amikor például a Covid is volt, akkor is ugye beszélgettem például pedikűrösek, kozmetikussal, és mondták, hogy tisztában vannak vele, hogy ők azok, akikről most le fognak mondani. Tehát amikor az ember szűkölködik...
3: Akkor egyébként az én kozmetikusom is azt mondta, hogy ő ugyan egyébként dolgozott, mert mentek úgy hozzá, de kevesebben ilyen maszkban, viszont ő elkezdte a körmét magának csinálni, ő is jár, azóta újra jár körmöshöz, de onnantól kezdve ott volt egy időszak, a Covid alatt, tudom, ez a 2-3 év, akkor magának csinálta ő is például.
2: Képzeld el, hogy nálunk azóta kezdett el, hát a férjem beruházott akkor egy hanyíróra, és akkor ő úgy volt vele, hogy akkor ő azóta is képzeld, de talán a Covid óta az háromszor, ha elment. És hát úgy volt vele, hogy akkor ez tök jó, mert amúgy spórol, mert mit tudom én, ilyen 3-5 ezer forint között szokott lenni neki.
3: Csak tudod,
2: kérdem én, hogy akkor, mert szerintem spórolni, és ez már megint egy másik téma, úgy lehet, hogy akkor azt a pénzt, amit nem költöttél el valamire, azt félre is teszed. Mert ha csak úgy, valamire akkor nem veszed észre. Igen. Én például van, amivel így csinálom, hogy eddig mondjuk kellett érte fizetnem, most valamilyen oknál fogom, mondjuk egy bartel munka miatt nem kell, én akkor azt a pénzt én elrakom, mintha kifizetném, hogy érezzem is, hogy ja, hogy jó, hát akkor így volt
3: egyébként
2: értelme.
3: Egyébként ennek lenne értelme, igen, de hát sokan valószínűleg egyébként nem pont
2: hát így csinálják. Igen, tudod, ekkor szokták azt mondani, amikor így a dohányos, nem dohányos, és akkor a nem dohányos mondja, hogy mennyi mindenre lehetne azt a pénzt költeni, és akkor vissza szokták kérdezni, hogy igen, és neked akkor hol van a Porsche-d, amit megveszel abból a pénzből.
3: Hát igen,
2: és
3: mert valahogy jogos. Nyilván én sem dohányzom, de akkor elmegy, nem tudom, nem azt mondom, hogy a 625.
2: Vintidre,
3: de akár igen, tulajdonképpen veszek arra megy, úgyhogy
2: igen, vagy valami kis extrára. Na, szóval kíváncsiak vagyunk, hogyha esetleg van közöttetek, hallgatóink között akár ilyen

0: nagyjából lehet már sejteni ezt.
1: Igen, igen, igen, érdemes, és hát megbeszéltük itt Bettivel, hogy nem ciki ezt előre megkérdezni nyilván.
0: Nem, abszolút.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdésre Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épületfejlesztését.
8: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni és befejezni.
7: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet, elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
9: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényeg az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városa avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
2: Somogyi Bettivel.
10: It is devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all matter why you're trying to glitch. Crash, crash, crash, pedophiles got me. Whole different animal.
11: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Szép jó reggelt minden Lakihegy rádió hallgatónak, jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a reggeli műsorunkban. Erősödik a reggeli forgalom, erre hívja fel a figyelmet az Útinform, méghozzá Budapest környéki főbb útvonalakon. Különösen az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán tudtok lassan autózni, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, de az M4-es autóúton Üllőnél, illetve az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében is jelenleg lassú a haladás, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és a 11-es főúton Szentendre felől is dugóra kell, hogy készüljetek, illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton a Némedi út és gyakorlatilag az 51-es út találkozásától kezdve Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába élénk forgalomra kell készülnötök és lassú haladásra. Jelenleg egyébként az 510-es úton még Taksony és Dunaharaszti között folyamatos a haladás, de azért látok már némi torlódást, ahol viszont lassan tudtok autózni, konkrétan lépés az a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza, illetve a Gerinc úton is Sziget-Szent Miklóson jelenleg nagyon lassú a haladás. Aztán ne felejtsétek el, hogy továbbra is közműépítés miatt egyirányú jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza Sziget-Szent Miklóson, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak egy irányba, a Csepel irányába tudtok haladni. Visszafele viszont a lakótelep fele kerülnötök kell, arrafele nem tudtok közlekedni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sűs Felnap az ébresztő műsorunk szeptember 24-e csütörtök reggel van. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Isten éltesse a Gellérteket, hiszen a mai napon ők ünneplik a névnapjukat. Na és nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve alkalmak tartoznak ehhez a szeptember 24-éhez. Például ezen a napon hunyt el Kis Pipin, a frank birodalom királya, aki létrehozta a Vatikánt. Ezt azért mindenképpen megemlíteném, mert hogy a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta az itáliai fővárost és környékét Kis Pipin, ezzel pedig megalapozta a pápai állam, a Vatikán létrejöttét. Ez tényleg régen volt, 1258 évvel ezelőtt, de én azt gondolom, hogy egy picikét néha jó feleleveníteni a történelmi tudásunkat. Aztán menjünk is tovább, mert hogy a mai napon van Szent Gellért ünnepe is, az itáliai származású szerzetes, ő volt az első magyar vértanú. 980 éve tartjuk tulajdonképpen ezt a napot Szent Gellért ünnepének. Szent István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a csanádi püspökség megszervezője is volt ő, és egyébként Velencében született. Aztán ma lenne 129 éves Sinka István Kossuth díjas költő, író. A Kossuth díjat ő csak halála után 1990-ben, tehát 36 évvel ezelőtt kapta. Aztán ma lett kereken 90 éves hihetetlen Pásztor Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő és érdemes művész. Tényleg 1936-ban született, egyébként Balázs Béla díjat is kapott. A Turaida Színház, illetve a Soproni Petőfi Színház tagja volt ő, és ezen kívül egyébként a Halhatatlanok Társulatának az örökös tagja is. Az ő édesanyja egyébként, képzeljétek el, hogy fodrász volt. Isten éltesse sokáig. Aztán 131 évvel ezelőtt, 1895-ben először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott összesen. Aztán 40 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kellér Dezső humorista, író, konferencié, érdemes és kiváló művész. Ő egyike volt a híres magyar konferenciék utolsó képviselőinek, kiválóan ismerte a kabarék világát, a nevettetés művészetét. Finoman adta elő a mondani valóját, sajátosan groteszk, gyakran intellektuális humora, sokszor csak a mélyebb rétegekből került elő. Könyveit is ilyen stílusban írta, a legismertebbek az Én kabarém, Pest az Pest, Fogom a függönyt, illetve a Vidám színpad tagjaként konferálás közben mindig fogta a függöny szélét. Azt vallotta, aki függöny nélkül konferál, a szóvivő, műsorközlő házigazda, és a jó ég tudja még micsoda, csak nem konferencié. Aztán ma lett 68 éves Kevin Sorbo, amerikai színész, hát szerintem onnan, ha azt mondom, hogy Herkules, mindenki tudja, hogy ki ő, hiszen annak idején azért ugye a Herkules című élő szereplős sorozat elég sok sokáig ment a televízióban. Én is emlékszem, hogy sokszor volt, hogy hazaérkeztem az iskolából, és hát a nagymamám az vagy éppen nézte valamelyik spanyol-mexikói telenovellát, vagy bementem a másik szobába, és akkor előfordult, hogy apukámék pedig pont a Herkulest, de aztán az is lehet, hogy később egyébként már csak a hétvégén adták. De hogy a színész Kevin Sorbo most ünnepli a 68. születésnapját. Végezetül pedig 38 évvel ezelőtt ezen a napon James Brown amerikai zenészt letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét. A bajt egyébként tetézte, hogy a rendőröknek két államon keresztül kellett üldözniük. Ezt a rendőrség nem hagyta annyiban, és a bíróságra vitte az ügyet. A bíróság sem volt elnéző, mert a következő év januárjában 6 év börtönbüntetést szabott ki, de aztán pedig jó magaviselet miatt hamarabb szabadulhatott James Brown. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 24-én csütörtök reggel itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Dallos Bogi Rád hallgatok című dalával megyünk tovább, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

Tallos Bogitól szólt a ráthallgatók itt a Süsfelnapban, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Szeptember 24-e van, csütörtök reggel, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Na nézzük is meg gyorsan, hogy a mai reggelen milyen témákkal fogunk foglalkozni, hiszen tudjátok, délelőtt 10 óráig itt vagyunk a mikrofonok, illetve a kamerák előtt is, mert hogy a beszélgetéseket természetesen ma is élőben követhetitek a Lakihegy Rádió közösségi felületein, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. 7 óra után mutatom majd egy beszélgetést, amelyet Patek Edina kolléganőnk készített. Múlt héten volt Szigetszentmiklóson a magyar-finn baráti körnek egy találkozója, és ezzel kapcsolatosan készült ott néhány jó kis interjú. 7 óra után ezeket hallgathatjátok meg. 7:30 és 8 óra között pedig hozunk egy rövid részletet a ma esti Szívhangok podcastből, mert hogy a mai egy olyan csütörtök, amikor is Bredák Szandié és Néki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakemberé lesz majd a főszerep, de a ma esti adásból természetesen most is hozunk egy rövid részletet. Aztán 8 óra után vendégünk lesz majd Kovács István, a szigetszentmiklósi kézilabda sportkör elnöke, mert hogy bizony gőzerővel készülnek a szombat este 6 órakor tartandó szigetszentmiklósi KSK és OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda mérkőzésre. Egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz tehát ezen a héten szombaton, de természetesen majd arról is egy picikét faggatjuk Kovács Istvánt, hogy eddig milyen volt a szezon, hiszen most már azért szeptember elején bőven elstartoltak ők is. Ezen kívül pedig Barnuc Levente, masszázsterapeuta, mozgásterapeuta is érkezik majd hozzánk 9 óra után, és a szájtapaszról beszélgetünk. Múlt héten ugye találtunk egy olyan cikket, hogy bizony a szájtapasz, ugye a szájlégzés elkerülése véget van, és hogy ez lehet káros is. Na de majd kíváncsi vagyunk, hogy most erre egy szakember egészen konkrétan mit fog mondani. A cikk is úgy szólt egyébként, hogy olyan szempontból lehet káros, hogyha előtte orvossal nem egyeztetünk valamilyen formában. Illetve azért volt még jó néhány dolog, ami ehhez tartozik. 9 óra után majd jól kibeszéljük a témát. Ez a Süsfelnap tehát az ébresztő műsorunk délelőtt 10 óráig 0620 95 95 107. Szóljatok hozzá bármelyik témánkhoz. Most pedig Zséda és Vastag Csaba közös dalával a Legyél a máséval megyünk tovább.

0: Indulj velünk a munkába! Süss fel nap a Lakihegy Rádióban!
1: Now greetings to the world! Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. A pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Már lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak. Csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett.
0: Időjárás.
5: Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
0: és Somogyi Bettivel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Térségünkben torlódást látok a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, nagyjából a Rákóczi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Ezen kívül pedig lépésben lehet autózni a Pesti úton Tökölön, valamint a Műúton is a gyártelepi Hévátjárónál jelenleg nagyon lassú a haladás. Lépésben lehet autózni a Gerinc úton is Sziget-Szentmiklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton a Lakihegyi és már tulajdonképpen korábban a Halásztelki szakaszon is nagyon lassan lépésben lehet autózva közlekedni. Ezen kívül pedig a Soroksári úton és a Haraszti úton is lassú a haladás. Torlódás van Dunaharasztinál is az 51-es úton, a Némedi út, illetve az 51-es út találkozásától kezdve erős a forgalom. És úgy látom, hogy ott egyébként történt egy baleset is, legalábbis ezt többen megerősítettétek. Ezt látjuk, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljetek és ne ezt az útvonalat válasszátok. Ezen kívül továbbra is ugye közműépítés miatt egyirányú Sziget-Szentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Losonci utca, illetve a Tököli út közötti szakasz egyirányú, csak Csepel fele tudtok közlekedni, visszafele kerülnötök kell, de minden fontos info fent van a sárga figyelmeztető táblákon. Úgyhogy figyelmesen autózzatok, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sős felnap az ébresztő műsorunk. Szeptember 24-e van, a mikrofon mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban múlt héten szeptember 17-én. Ezen az alkalmon pedig ott volt Patek Edina kolléganőnk, és beszélgetett például dr. Szacsvai Zsuzsannával, a Baráti Kör elnökével. Arra gondoltunk, hogy ebben a fél órában ezt a beszélgetést mutatjuk meg nektek. Hallgassuk meg!
4: Kezdjük is onnan a beszélgetésünket, hogy 35 év az nagyon sok idő, hogyha te visszaemlékszel arra, hogy mikor lettél elnök, mikor lettél tag, akkor hogyan indult neked, illetve nektek ez a közös munka, így x évvel ezelőtt, amit mindjárt megtudunk, hogy mennyi idővel ezelőtt volt pontosan.
5: 1991-ben, novemberben alakult, november végén a Baráti Kör. Dr. Becz Miklós volt, aki ennek a lelki atya volt, mivel finnül tanult, és a finn órán a tanárnőjétől azt a feladatot kapta, hogy írja le finnül, hogy Sziget-Szentmiklóson Magyar Finn Baráti Kört alapított. És olyan jól sikerült Miklósnak a dolgozata, hogy azt mondta neki Óti Karankó pap, hogy akkor most alapítsa is meg. Na hát ez volt a nagy kezdet, és hát én akkor még nem tudtam róla, hogy itt Baráti Kör van, de néhány hónappal később már megtudtam, és mivel én még egyetemista koromban, 72-ben Helsinkibe csináltam az egy hónapnyi belgyógyászat gyakorlatomat, és nagyon megszerettem Finnországot, hát nagyon gyorsan csatlakoztam a csapathoz. Miklós 22 évig volt a Baráti Kör elnöke, és 2013-ban köszönt le, és akkor választottak engem elnökké, úgyhogy én azóta vagyok, hát ez is most már 13 év, és mindjárt úgy bele is csöppentünk abba a buta helyzetbe, hogy az addigi testvérvárosunkat, Hauki Budászt, ami Ólútól 20 kilométerre északra van, egy közigazgatási reform során betagolták Óluba, Nagy Ólú kialakításakor. Úgyhogy a testvérkapcsolat kicsit furcsán így megy tovább, hogy Ólu lett a testvér, és Ólunak már volt egy Siófok volt a testvérvárosa, hát most lettünk mi is, úgyhogy így van egy unoka testvérváros.
4: Az elmúlt 13 évre, hogyha visszatekintesz, akkor gondolom nagyon sok olyan esemény van, ami szívmelengető volt, és számotokra nagyon kedves volt. Ki tudsz emelni esetleg ezek közül néhányat?
5: Hát ez nagyon nagy feladat, mert szívmelengető volt rengeteg minden. Azok a látogatások is, például amikor Finnország függetlenségének a 100. évfordulóját ünnepelte. Akkor meg voltunk hívva a testvérvárosba, pontosabban a régi testvérvárosba, és együtt ünnepelhettünk velük. Ez egy nagyon emlékezetes dolog volt én nekem. Aztán, hát emlékezetesek nekem azok a például nagyon jó előadókat kaptunk, szeretünk évfordulókat megünnepelni. És az Aranybulla megjelent, vagy kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországban. Emlékezetes volt például, amikor Rihli Gábor, aki most a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, de korábban nagyon sok évig a feleségével együtt kint Helsinkibe, a Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központot vezette. És őt sikerült meghívni, hogy erről a munkáról beszéljen nekünk. Nagyon, nem is tudnám sorolni.
4: És most, ahogy említettük, 35 éves jubileum, és most az a különlegessége, illetve részben különlegessége, hogy Ouluból is érkezik ide valaki. Mesélj egy kicsit nekünk erről, ki ő, illetve járt-e már nálatok ő itt korábban?
5: Juhannike mi, ha hivatalosan mondjuk, de mi csak Jussinak hívjuk, és Mária Léna a felesége, de őt csak Majkunak hívjuk. Na hát ők nagyon régi barátaink, még a megalakulásunk után, néhány évvel volt egy Sziget-Szent Miklósi ősz nevezetű rendezvény, amikor a Haukipudászi néptánc csoporttal, a Meszeseknek elnevezett, mert hát már nem fiatalok, néptánc csoporttal jöttek, aminek a Majku volt a vezetője, és Jussi is benne volt az egészbe. Megjött egy kórus is, a péntek kórus, mert ők péntekenként gyakorolnak. Úgyhogy az volt talán a legrégibb találkozás, de hát Jussi a Haukipudász több részből áll, és annak van a Kelló nevű része, a Kellói Ifjúsági Központ vezetője. Talán még most is, de rengeteg ideig az volt. Úgyhogy ő egy meglehetősen központi személy a testvérvárosba, és mint ilyen ezerszer találkoztunk vele. Utoljára mikor is volt itt? Tavaly voltunk talán Siófokon, amikor a Siófoknak a megalakulása, a baráti kör megalakulásának a 45. évfordulóját ünnepeltük, akkor is itt volt, és azért is, mert hát Siófok nekünk az unokatestvérváros. Az 5 évvel ezelőtti 30 éves évfordulónkon itt volt, akkor hozta ezt a szobrocskát, ami az Ólú főterén, illetve piac terén lévő rendőr szobrának a másolata, és minden 5 évben itt volt, de gyakrabban itt van. Szóval ő egy nagyon stabil vendégünk, Jussi.
4: Abszolút szembetűnő volt, amit említettél is, az az emlék az asztalon, de van ott egy másik is, egy kisfiú és egy kislány, ezt ábrázolja ez a kis dekor. Azt mikor, illetve kitől kaptad?
5: Szerintem szintén tőle, és nagyon régen. Látszik is, mert egy ilyen kis műanyag kapszulácskában van, ami már bizony az idő vasfoga azt már megette és megsárgult. Két finn népviseletes gyerek van rajta, egy fiú meg egy lány, nekem nagyon kedves. Úgyhogy Jussitól nagyon sok idevágó, értelmes, jó ajándékot kapunk.
4: Jól gondolom, hogy ti a hétköznapokban is ugyanígy tartjátok a kapcsolatot, tehát akár, hogyha tudtok telefonon beszélni, vagy üzenetet váltani, akár e-mailt, akkor ugyanúgy tartjátok a kapcsolatot, nem csak így a személyes találkozók alkalmával?
5: Jól gondolod, természetesen, de nem csak Jussival, hanem nekem még a kezdetek óta nagyon sok haukipudászi kedves barátom van. Sajnos egy házaspár már meghalt, akiknél legelőször laktam, amikor kint jártam a testvérvárosunkba, de van, azt mondja, hogy Mannuék, akkor vannak Tüttiék, akkor vannak Éjjájék, hát természetesen a régi polgár karmester, Heike Szeppele, meg Szirka, a felesége, akik akkor, amikor megkötöttük a testvérvárosi szerződést, akkor itt voltak, és Szirka hozta a tanárként a végzős diákjait egy hétre, és attól fogva ez rendszeres lett, hogy mindig jöttek finn diákok. Szóval velük még most is tartom a kapcsolatot. Jó, hogy én nem tudok finnül, hanem angolul levelezünk egymással, de mindent tudunk arról, hogy milyen fáj, hogy miért operálták, hogy minek örül nagyon, mi újság az unokáival. Ez egy csoda dolog, 2000 kilométer messzeségből.
4: Néhányukkal a baráti kör tagjai közül is fogok majd beszélgetni, de most előzetesen téged szeretnélek megkérdezni arról, hogy mit gondolsz a ti közösségetekről? Egy jó baráti, családi kapcsolat alakult itt ki az itteniek között?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Ez az évek során erősödött. Ugye először csak a finn és a magyar kultúra ápolása volt a célunk, de valahogy eközben szép csendesen egymás barátai lettünk. Már nem él köztünk az a régi barátunk, aki azt úgy hívta, hogy magyar-magyar baráti kör, mert talán soha nem mentünk volna el egymáshoz látogatóba, ha nincs a baráti kör. Talán

0: Érvekről a juhanduszkor kérdeztek, és akkor már meséltem, hogy szeretnénk Kalocsára elmenni. Most ez megcserélődött, mert eredetileg szeptemberre terveztük, és mivel a finn barátaink most érkeztek, ezért az októberre tervezett évfordulós ünnepséget hoztuk most előre, és októberben lesz Kalocsa. Novemberben mindig a finn függetlenség napját köszöntjük, és most megint hozzánk jön Rihli Gábor, akiről már beszéltem, és egy érdekes előadásra számítunk. Klebersberg Kunó kulturális diplomáciája finn és észt irányban. Ez lesz a téma. Tavaly volt Klebersberg emlékév, és arra ő egy nagyon jó előadást tartott a Klebersberg emlékházban, és ebbe kértük, hogy legyen partnerünk, és aztán jön a szokásos kis karácsony. Úgyhogy az idejét tudom mondani, de még meg kell érnünk a jövő évet. És aztán majd összeül a vezetőség úgy november végén, és eltervezi, hogy mi legyen jövőre.
1: A Magyar Finn Baráti Kör tehát 35 éves jubileumát ünnepelte múlt héten szeptember 17-én egy kis ünnepség keretében, méghozzá Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ez alkalomból beszélgetett Patek Edina kolléganőnk dr. Szacsvai Zsuzsannával, a Baráti Kör elnökével. Ezt a beszélgetést hallgathattátok meg az elmúlt néhány percben, a folytatásban pedig maradjatok velünk, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csúszik a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épületfejlesztését.
11: Az idei költségvetésbe erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Szigetszent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésben is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
10: Munkatársat keres a Szigetszent Miklósi görög katolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görög katolikus óvoda Szigetszent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentes. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
12: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Mállay Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
10: Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
13: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni.
10: Vers és novellaíró pályázatot is hirdett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első miklósi városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus után is elküldhetők a varga.erika@sargaház.com e-mail címre.
13: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget-Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Erre a pályázatra jelentkezni kell.
14: Sporthíreink.
10: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatának kerete. Az NB1-es klub vezetőedzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a 2. szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyik nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
14: Időjárás.
10: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
14: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sargaház.com oldalon található. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét.
15: 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
14: és Somogyi

0: Jason Derulo dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erős a forgalom még mindig a Budapest környéki utakon. Torlódásra kell számítanotok a főváros irányában az M3-os autópálya bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően, és a 31-es főúton Maglód térségében is jelenleg lassan lehet autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán élénk a forgalom. Egyébként ott korábban már említettem, hogy történt egy baleset. Nagyjából ez a Némedi út, illetve az 51-es út találkozásánál van. Reméljük, hogy semmi komolyabb baj nem történt. Ha van esetleg valamilyen infótok, akkor azt várjuk 0620 95 95 107. Egyébként élénk a forgalom továbbra is, például a Soroksár úton, illetve a Gerinc úton is végig araszolva tudtok csak közlekedni, de lassú haladásra kell számítanotok Szigetszentmiklóson a Petőfi Sándor utcában is, a Temesvári utcától kezdve, illetve a Veselényi utcától kezdve a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakasza is egészen lassan autózható. Rendőri jelenlétről egyelőre nincsen információnk, de tudjátok, az nem azt jelenti, hogy ne kéne betartani a megengedett sebességkorlátozást. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatást támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfelnap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
4: Ma este 8 óra után Szívhangok podcast, ahol állandó beszélgető partnerem Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, és most van egy vendégünk is, aki már egyébként volt korábban is, de hát annyira bejött, olyan jó dolgokat
0: bejött. Hát igen, egyébként nekem is szokott ugye a családban maradva és visszatérő vendégem lenni, tehát szerintem ez abszolút egy tök jó dolog.
4: Igen, igen, és most egy picit más oldalról közelítjük meg a témát. Balázs György lesz majd a vendégünk, aki egyébként önvédelmi oktató, de ugye már többször hangsúlyoztam, hogy nem csak fizikálisan, hanem ő így a lelki oldalon is.
0: Mentálisan
4: is, hogy hogyan tud meghúzni a saját határaidat. Sok-sok iskolai közösségbe jár, ő egyénileg egyébként nem is foglalkozik gyerekekkel, de iskolai közösségekben igen, és akkor ott is ugye nagyon sokszor szóba kerül az önvédelem, akár fizikálisan, akár mentálisan. Most ebben az adásban arról fogunk beszélgetni, hogy mi alapján dől el az, hogy valaki bántalmazó lesz, és hogyha valaki bántalmazó, tehát most nem felnőttekről beszélünk, hanem mondjuk egy gyerek, aki bántja a társát, hogy ő abban a helyzetben oké, hogy bántalmazó, de valószínűleg egy másik helyzetben, egy másik rendszerben, például otthon a családban lehet, hogy ő maga a bántalmazott.
0: És hogy majd lesz ő ilyen, tehát hogy igen. Nyilván, hogy nagy hatása van ugye rá, akár ugye a szülők, meg az otthoni környezet, légkör.
4: Hát így van, meg hogy ugye milyen feszültség jön neki ott ki az iskolában, hogy mondjuk ő agresszív, és hogy vajon fel lehet-e menteni azt, aki bántalmazóként viselkedik az iskolában. Szóval eléggé komoly.
0: Igen, azért ez egy komplex téma, meg egy nehéz téma.
4: Hát igen, igen. De hogy mit mondanak erre a szakemberek, ez kiderül este az adásból, most egy részletet hoztunk nektek belőle.
5: Amikor megvizsgálunk egy osztályközösséget, és csinálunk egy biztonságos osztály, vagy életterületi osztály programot, akkor felteszem a kérdést a gyerekeknek, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy a környezetetekben valaki bántotta a másikat, vagy beszegedett vele, vagy kiabált vele. És akkor fölteszik a kis kezüket. Igen. Nem te voltál konkrétan az elszenvedője, csak ott voltál. Milyen érzés volt? Rossz. És hol érezted azt? És ugyanúgy megmutatják, hogy én itt éreztem. Tehát, hogyha ezt alapul vesszük, és nem invalidáljuk az érzéseket, hogy a bántalmazásnak a tétlen szemlélő ugyanúgy áldozat, és ugyanúgy traumatizálódik. És ez a toxikus légkör, ez megy tovább a társadalom rétegeivel beszivárog. Mert az a gyerek, aki úgy nő föl, és úgy, ha lehet azt mondani, szocializálódik, hogy a felnőtt társadalom nem védi meg őket, nem áll ki értük, elfogadott a bántalmazás annak különböző formái, ezt viszi tovább magával, és azt a képet látja, hogy nem számítatok a felnőttekre sem. A jó osztályközösséget nézünk, és szinte majdnem mindenhol jelen van a bántalmazásnak valamilyen formája, amit a felnőtt társadalom elég gyakran ignorál. Mi időnkben is volt, teher alatt nő a pálma, életkori sajátosság. Ilyenkor égnek el az a pár szál hajam, ami van, mert ez nem így van. Mindegyik gyerek sérül, és mindegyik gyerek traumatizálódik. És a bullying gyakorlatilag a mobbingnak a gyerekágya. Ezt visszük tovább. Visszük a munkahelyre, visszük tovább a kapcsolatainkba. Nincsen nyertes egy konfliktus helyzetben, és amit a Gabi is mondt, ezzel nagyon egyetértek, hogy minden konfliktus megoldható kommunikációval. Csak ennek teret kell biztosítani, támogató közeget kell biztosítani a pedagógusok részéről is, és az nem lehet kifogás, hogy túlterhelt vagyok, meg 24 gyerekre kell figyelnem. Minden konfliktus hiszek abban, hogy megoldható, csak fel kell ismerni, hogy ez számomra kényelmetlen volt, számomra bántó volt, szorongást okozott, el tudja mondani a másiknak, és a másik oldalon a fogadó fél. Tehát ott értő füleket kell, hogy találjak, mert a legtöbb esetben ez sérül, hogy egy várándítással megoldják, hogy túlérzékeny vagy, és ignorálják a problémámat. Talán még egyszer-kétszer nekifutok, aztán utána magamba fogom folytani az érzéseimet.
4: Igen, ez nagyon idillien hangzik, hogy ennek így kéne lenni, de én azt gondolom, hogy talán ti látjátok a leginkább, és tapasztaljátok, hogy azért ez nem így van. Főleg te, Gyuri, szerintem biztos vagyok benne, hogy sok olyan rendszerrel, amit hívjunk családnak, iskolai rendszerrel találkozol, ahol ez nagyon nem így van, ahol te nagyon nyitott lennél, hogy elmondanak a gyereknek, a szüleinek, hogy ne így. Ott mit tudsz csinálni? Ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy elengeded, mert hogy biztos vagyok benne, hogy együtt érzel azzal a gyerekkel, de van az a pont, amikor egyszerűen van az a pont nálad, amikor nem tudsz már mit tenni.
5: Nem egyénekkel foglalkozom, hanem csoportokkal. Tehát, hogyha úgy tekintünk a bullyingra, mint csoportdinamikára, akkor mondjuk a legkisebb egység, amivel dolgozunk, ez egy osztályközösség. És idealistaként nagyon nehéz volt ezzel szembesülni, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy a gyerekek még nyitottak rá, amikor felismerik a saját érzéseiket, megtanítjuk őket arra, hogy bántani egyáltalán nem szexi. Tehát aki bátor, aki erős, az támogat, segít, felemel. A gyenge pedig elnyomja a másikat. Valójában senki nem szeretne ehhez a másik körhöz csatlakozni. Nagyon érdekes látni a gyerekeket, hogy honnan indul a felelősségvállalás, amikor például a pattársak megegyeznek abba, hogy mi figyelni fogunk egymásra. A krízishelyzetek mindig akkor indulhatnak, vagy alakulhatnak ki, amikor az osztályfőnök vagy a felnőtt elhagyta a közösséget. Ezért onnan indul a gyerekek feladata, hogy a tanár kilépett, onnantól kezdve mi felelősséget vállalunk egymásért. És amikor a gyerekek jelzik, mondjuk egy bántalmazó helyzetbe, hogy keresztbe rakják a kezüket, és azt mondják, hogy állj, ez nem játék, akkor a pattárs, aki figyel rá, oda jön mellé, és beáll. Gyakorlatilag egy pajsként, és tényleg egyébként annyira megható látni, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerekek ott állnak egymás mellett, és már nem csak ketten kapcsolódnak, amikor meglátja, hogy ők ketten bajba vannak, akkor pillanatokon belül elkezdenek gyűlni a gyerekek, és tizen belállnak ebbe a helyzetbe. Nincsen semmifele agresszió, nincsen semmilyen atrocitás, csak egyszerűen megállt mondanak a bántalmazás bármilyen formájára. És azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a csoportokból, a valós összefogás, egy kicsit ilyen individualista világot élünk, amikor mindenki, vagy az emberek legtöbben csak saját magukkal foglalkoznak, a gyerekeket még vissza lehet fordítani, és valóban közösséget építeni, közösséget kovácsolni. Jellemzően, és szerencsére ezt is mondhatom, hogy egy közösség nem bántalmazókból áll. Van egy-két bántalmazó, van egy holdudvar, akik talán szövetségesi mérlegelés alapján állnak melléjük, hogy kimaradjanak a bántalmazó helyzetből, és vannak a tétlen szemlélők. A bántalmazó, hogyha összefog egy közösség, akkor erejét veszti. Az ő ereje gyakorlatilag a hatáskeltésben van, a tétlen szemlélőkben, illetve a holdudvarnak a figyelmében. Ha ezt megszüntetjük, akkor okafogyottá válik a bántalmazásnak a jelenléte.
4: Ma este 8 óra után tehát Szívhangok podcast vendégem Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénés és szakember, pár és családkonzulens és Balázs György, önvédelmi oktató, akinek egyébként két programja is van, az Életre Valók programja és a Treva program, mind a kettő arra való, hogy a gyerekeket megtanítsa megvédeni önmagukat, meghúzni a saját határaikat, legyen szó fizikális vagy mentális hatásokról, úgyhogy tartsatok majd este 8 óra után is a rádióval, érdemes lesz meghallgatni, és természetesen most is a folytatásban. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt on the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

központ.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt. A Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is.
1: Időjárás.
6: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Hát még mindig térségünkben egészen lassan lehet autózni a legtöbb úton. Lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, még mindig gyakorlatilag a Veselényi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Nem jobb a helyzet a Gerinc úton sem, illetve a Petőfi Sándor utcában, szokásosan a Temesvári utcától kezdve arra szólva tudtok csak autózni. Ezen kívül lépésben lehet haladni a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg lassú a haladás, illetve Tököl főútján, a Pesti úton is jelenleg egészen lassan tudtok autózni. Jól járható viszont a Csépi út, Sziget-Szentmiklóson, illetve a Gyári út is, jelenleg ott nem látunk semmilyen fennakadást, illetve most már az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között zavartalan a közlekedés. Az 51-es úton mondjuk Dunaharasztitól kezdve továbbra is torlódás van, illetve ott a Némedi úton ugye korábban történt egy baleset, egyébként nem okoz különösebb fennakadást, de nekem még mindig jelzi a térkép. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött, illetve nem csak ott, hanem a kamerák előtt is. Somogyi Betty.
4: És Bredák Szandi, sziasztok.
0: És itt van velünk Kovács István, a Sziget-Szentmiklósi kézilabda sportkör elnöke. Jó reggelt.
5: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt. Sziasztok.
0: Óriási nagy mérkőzésre készültök ezen a hétvégén, mert hogy érkezik a PIK Szeged ide Sziget-Szentmiklósra.
5: Igen, ez most már lassan a második alkalom, hiszen második éve vagyunk az NB1-ben. Nagy megtiszteltetés egy ilyen csapattal játszani. Reméljük teltházzal. Ezeket mindig valahogy olyan extra közeg a nagy csapatokat fogadja, mindenki látni akarja őket, és mi örömmel várjuk a szurkolókat erre.
4: Mit jelent ez számotokra, ez a mérkőzés? Azért hát gondolom, hogy van tétje is, meg úgy egyébként is egy nagy dolog, hogy újra összecsaptok velük.
5: Természetesen ugyanúgy készülnek a fiúk, megpróbálunk a lehető legjobbat kihozni, de igazából ez mutatja meg, hogy hol a helyünk. Tehát, hogy ilyen csapatokkal tudunk játszani.
4: Tehát maga az, hogy ilyen csapatokkal játszotok, vagy az, hogy megnyeritek-e? Nem tudom, milyen eséllyel álltok ehhez.
5: Legyünk reálisak, természetesen a győzelem a cél, hiszen minden sportoló úgy van, hogy egy mérkőzésen bármi történhet. Lehet nekik is éppen egy rosszabbik napjuk, de a realitás az, hogy egy jó, nevezzük úgy, hogy szoros mérkőzésen meg tudjuk mutatni az erőnket, hiszen az elmúlt három mérkőzés is ezt mutatta, hogy egy gólos vereség, egy gólos győzelem és egy döntetlennel.
0: Ja, igen, mert hogy gyöngyösen voltatok ugye legutóbb az előző hétvégén, és az döntetlennel
5: zárult. És egy döntetlen, tehát hogy egész jól ott a középmezőnyben tanyázunk, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Természetesen emelt fővel a szurkolók szeretetéért és a tapsolásért fognak a fiúk kimenni a pályára, és majd a végén megszámoljuk.
4: És akkor a hazai pálya, ugye?
5: Természetesen.
0: És, hát ugye
5: van, és hát ugye van még egy nagyon nagy érték ennek a mérkőzésnek, hogy első alkalommal leszünk a online élő, nem is online, élőben a Sport TV által közvetítve.
4: Tehát nem csak online, hanem élőben,
0: élőben is.
5: Ugye ország, otthon, tévében.
4: Jó, azért gondolom
5: országos,
4: az a legjobb, hogyha eljönnek.
0: Természetesen. Személyesen szurkolni
5: ennek azért
0: is
5: van egy személyes feelingje, természetesen. De Nyíregyházán, Szombathelyen, a tévében a Sziget-Szentmiklóst fogják látni.
4: Tehát és konkrétan, ezzel, bocsánat, csak hogy ezt azért úgy hangsúlyozok, hogyha valaki az M4 sportot,
5: nem, Sport egy TV-t
4: nézi, akkor a meccs idején, ami szombat 18 óra, hogy mindenki az egész ország Sziget-Szentmiklóst
5: látni. Kommentátorral, 5 kameraállással, tehát hogy igen. Teljes full BL, felállással jön a TV ki, közvetítő kocsival. Tehát, hogy
4: de, és akkor ez azt is jelenti, hogy maga a csarnok abszolút alkalmas erre, mert azért egy ilyen stábnak kell hely, kell egy kis infrastruktúra.
0: Hát abszolút, igen, igen.
5: Hát azért volt egy, a bejárás során egy kis, hogy mondjam, mosolytalan időszakom, amikor hogy hirtelen lefagyott az arcom, hogy mit is kérnek, meg hány állást, meg
0: mi kell,
5: honnan,
0: még,
5: honnan kell ilyen emelvényeket építeni, akkor avval most hány szurkolói helyet veszünk föl, és az különben is milyen állással fogjuk meg, de mindent megoldunk, hiszen...
0: Szóval egy kis logisztikával járt azért ez.
5: Mindent megoldunk természetesen a tévének, hiszen ezért is
0: hát
5: csináljuk.
0: Ez egy nagy dolog, igen. És ez a későbbiekben is lesz még ilyen meccs majd, vagy mi a terv?
5: Igen, elvben a közvetítési jogokat most az M4-től megvásárolt a Sport TV, illetve hát a szövetségtől, és az az ígéret, hogy évi 50 mérkőzéssel többet közvetít magából az első osztály bajnokságból, és így a nevezők kis csapatokra is 3-4 mérkőzés is juthat. Hogy látják a tévében, ebből nem biztos, hogy lehet, hogy csak 2 fok hazai mérkőzés, de az is lehet, hogy Veszprémből, vagy akár a Szegedről, vagy más helyszínről minket fognak közvetíteni, vagy minket is.
0: Uh-huh. De hogy a csapatot mindenképpen láthatják.
5: Igen, és ettől talán az értéke a szponzoroknak a megjelenése, hiszen ez is nagyon fontos, a marketing érték rettentően magasat tud nőni, és talán ez is egy hívó szó lesz bizonyos értelemben.
0: Abszolút. Tök jó.
5: Amit továbbra is várunk természetesen.
4: Igen, igen, ezt mindig elmondjuk.
5: Ezt mindig elmondjuk, ez, igen.
4: Egyébként én is nagyon várom a szponzort, nem csak viccelek.
0: Hát kivárjuk.
4: Igen, ugye úgy írjátok a Szigetszent Miklósi Kézilabda SK közösségi oldalán, hogy Gőzerével készülnek a srácok a szombati 18 órakor kezdődő Szigetszent Miklósi KSK OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda KNTH Liga mérkőzésre. Ez mit jelent, hogy Gőzerővel? Tehát, hogy hány edzés van, hogy készülnek a srácok? Egy kicsit avasd be minket így a felkészülési időszakra.
5: Ugye ebben az évben új vezetőedzőnk van, Kirvinger Bálint személyében, aki egy kicsit, mondhatnám, hogy modernebb kézilabda edzésprogramot vezetett be. Uh-huh. Ugye régen úgy volt, hogy délelőtt egy edzés, délután egy edzés, esetleg közte még videók, meg mentál tréner.
4: Na és mi a
0: modernebb? És most más. Akkor.
5: És most blokkosítva tartja meg. Tehát 11-től délután 3-ig egy blokkban edzenek minden nap a fiúk. Az ő szakmai elképzelése az, hogy ezáltal egy 20 órás regenerációs időszak kijön, még ugye másiknál elkezdték reggel. Reggel, este hazament, nem volt a családjával, hiszi volt otthon, nem tudott annyira pihenni, és igen, a kezdeti nehézségek, hiszen hozzá kell szokni a 4 órás terheléshez általában ilyen korábban.
0: Gondolom másfél, csak kis szünetekkel, de akkor azt a 4 órát lenyomják.
5: De egyben
0: ki.
5: Akkor videóznak, megvan a kondi, megvan esetleg a másik nap a mentáltrénerük, és utána egy nagy erős termiedzéssel fejezik be általában, és még azért utána természetesen a rehabilitáció, fizioterápia, gyúrás, krioszauna, tehát minden olyan, ami ugye nekik szükséges a regenerációhoz, de a regenerációs idő maximálisan megnőtt erre 20 órára.
0: Uh-huh. És hogy látod egyébként most így, már hogy azért tart a szezon, összeszokott a csapat? Vagy mit mond akár az edző mondjuk ezzel kapcsolatban?
5: Örülnék majd, hogyha egyszer megkérdeznétek tőle, de
0: tőle is megkérdeznék majd egyébként, szívesen várjuk.
5: De az én meglátásom, az eredmények beszélnek. Tehát a 3 ilyen szoros mérkőzés, és ez mind, én azt gondolom, hogy erős középcsapattal, sőt olyanokkal is talán, akit egy kicsit magasabbra tettük, hozza az eredmény. A csapat nagyon jó kohéziót mutat, nagyon van tartása a szurkolók szerint is, nagyon jó, úgymond összképet mutat, nagyon jó a csapategység, szóval rajtunk nem fog múlni, és szerintem rajtuk sem, tehát a stábban sem dolgozunk, meglátjuk, hogy a végén hova érkezünk, de reméljük, hogy egy kicsit előrébb, és nem lesz ilyen izgalmas végjáték, mint tavaly.
4: Egyébként, ha már itt tartunk, mesélj egy picit arról, hogyha hogy alakul

0: következő körbe, és akár megint lehet, hogy egy sztárcsapatot kapunk, az is lehet, hogy egy alacsonyabb osztályú, tehát hogy szépen megyünk tovább, az a kieséses, ugye a bajnoki rendszerben pedig pontokért harcolunk, és a végén, hogyha lejátszottuk a 26 mérkőzésünket, 13-at oda-vissza, fordulóban, akkor lesz egy elszámolás. Hogy hányadik helyen végzünk, ugye 14 csapatból 12 marad bent, 2 kiesik, és minél többet jobban tudsz elérni, annál sikeresebb vagy, annál nagyobb az értéked.
1: Majd frissítsd egyébként, Betty, az SMS falat, hát ha Áron írnak.
2: Frissítem egyébként, képzeld el most folyamatosan, mert vártam már, de még egyelőre nem írt.
1: Igen, a vezetője, sőt nem tudom, tudod, de kaptunk tőle két pólót.
2: Igen, itt is köszönjük. Van már pólónk, kás pólónk.
1: Igen, hazavittük, és érezzük a nyomást, hogy most már menjünk már el egy mérkőzésre, mondjuk ez pont egy olyan lenne, amire azért jó lenne, ha ott lennénk, de
0: minden mérkőzésre várunk titeket.
2: Igen, valamelyikre már csak egy.
0: De mondjuk ilyenkor reggel a mostani bejelentkézésünkön is milyen szép lenne, hogyha most itt mellettem egy ilyen eszkáskával.
2: Hát gondolom, egyébként igen, lehet, hogy kész. Na, majd legközelebb, igen, hazavittük, de majd akkor a következő ilyenre majd itt az élőadásba felvesszük.
1: Igen, bárki jön hozzánk, felvesszük az ő ruháját, nem csak vicc. Nem az ő ruháját, hanem hogy
2: úgy is mi kaptuk, igen.
0: Ez a ti ruhátok.
2: Tulajdonképpen, igen.
0: Jó, még egy pár mondatot én azt gondolom az utánpótlásról,
2: és ha megengedik. Mindenképpen.
1: A kérdés. Igen,
2: így van.
0: Ugye tavaly az U18-as csapatunk megnyerte a másodosztályt, és azt kell mondanom, hogy az első osztályban is remekül palérozódik. Három mérkőzést követően 2 győzelem, 1 döntetlennel, 0 vereséggel. Ők is maximálisan helytállnak, és azt gondolom...
2: Igen,
0: ez látszik az éves munkákon, a vezetőedzők Éliás Gábornak a szakmai munkáján. És azt is el kell mondanunk, hogy van ugye MB2-ünk, U20, U18, sőt, az U18-ban egy harmadosztályt is kellett indítanunk, annyi játékosunk van, hál' Istennek.
2: Akkor sokan jelentkeznek.
0: U16-15, tehát hogy a térségből is most már megvan az érintkezés, az a kapcsolódási pont, hogy jönnek hozzánk most Ráckevéről, Tökörről is, Dunaharasztiról is, tehát most már azért látszódik, hogy...
2: Tehát a környező városokból itt végig.
0: Igen.
1: De egyébként ez vajon annak is köszönhető, hogy NB1-esek...
0: Én azt gondolom, hogy igen, illetve hát azért egy első osztályhoz, egy másodosztályú csapat itt azért a környéken általában vagy nincsen már magasabb korosztályban, tehát 14 éves korig helyben kézilabdáznak, vagy pedig hát ők csak mondjuk harmadosztályban játszanak az adott korosztályban, és hát a tehetségesebbek ugye szeretnének magasabb osztályban játszani. Nálunk ezek adottak.
1: Ezt akartam mondani,
2: hogy itt azért erre van lehetőség. Igen.
0: És megvan az a felmenő rendszer, hogy utána az MB2-ben vagy akár még a megyei csapatban is játszanak, mégsem akar lenni annyira profi, vagy a hétköznapi egyetemi élete, vagy bármi nem engedi meg, akkor is van lehetősége.
1: Picit beszéljünk már arról, hogy picit így tágabb értelemben, hogy Szigetszent Miklós város vezetése hogyan áll hozzátok. Úgy tudjuk, hogy a héten talán volt is egy tárgyalás, egy sportkoncepció alakulóban van, illetve akár egy külön bizottság, avass be minket ebbe egy kicsit.
0: Ugye a tegnapi napon volt egy sportkoncepciót hívott össze a polgármesteri hivatal jegyzőasszony által, és ott nem csak mi voltunk természetesen, hanem a város összes sport szervezete meghívást kapott. Ebből a közel 40 szervezetből szerintem olyan 15-en voltunk ott, de azt kell mondanom, hogy a krém, a vezető sportegyesületek egy-kettőt kivéve ott tudott lenni, és egy nagyon értékes megbeszélést tartottunk. Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők egy része, aki részt vett az ülésen, és jegyzőasszonya, ma reméljük, ma meg is szavazzák, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sport szervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúton is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
1: Ha már itt tartunk, erről még talán nem is beszéltünk, de hogy egyébként milyen a kapcsolat a Szigetszent Miklósi egyéb sportegyesületekkel, legyen szó akár kosárlabdáról, futszáról, fociról, pingpongról, nem tudom, kickboxról, tehát hogy így van ilyen szempontból kapcsolódás, vagy mondjuk egy ilyen alkalom, amit most említettél, ez pont arra jó. Mondjuk a 40-ből 15 egyébként, ez nem olyan jó arány,

0: vagy kevesebb, mint a fele volt ott, nem tudom ennek mi az oka. De hogy a 40 az meg elég nagy szám egyébként.
1: Abszolút. Jó, tehát ebben a szabadidős sportegyesületek is ugyanúgy bele tartoznak, tehát hogy...
0: Jó, így értem.
1: Hogy teljesen azért azt is el kell mondani, hogy ez egy délután egy órás időpont volt, feltételezem azért sokan vezetők dolgoznak, esetleg munkahelyen nem tudtak eljönni, tehát hogy nem hibáztatva őket.
0: Persze.
1: Elindul egy folyamat, reméljük, hogy ezt a sporttanácsot is többször életre tudjuk hívni.
0: De hogy akkor jó egyébként a kapcsolat? Van élő kapcsolat?
1: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, ez a lényege, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy talán a sporttanács saját maga dönthessen akár az elosztásban is, és nem a Kulturális és Sportbizottság, aki minden tisztelet, de sokszor ugye nem is tudja a mi problémát. Mi ismerjük egymást, ismerjük a gondjait, problémáit,
2: persze, ti jobban növekményeit,
1: kevesményeit, persze. Tehát, hogy pozitív-negatív hatásait annak az adott klubnak, tevékenységét. Tehát, hogy azt gondolom, hogy van egy, pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, reméljük, hogy ehhez tudunk, megkapunk csatlakozási lehetőséget, akár a hivatal részéről, akár a képviselők támogatásával, és magában azért a sportegyesületeknek, sportszervezeteknek is azért ez közösen csak akkor jó, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás, egy CSR program, amit mondjuk a helyi cégeknek könnyebb azt mondani, hogy ne a kézilabdát, a kosárlabdát, a focit támogasd, hanem támogasd Miklós sportját.
2: Igen, tehát egyben. Így együtt őket.
1: És majd mi belül eldöntjük.
0: Persze.
1: Hogy
2: persze.
1: Oké,
2: na, szuper.
0: Akkor még egyszer a végére, hogy akkor most szombaton Pikszegeddel csap össze az SKSK, és akkor este utána a bajnokság szerdán lesz.
2: Magyar Kupa.
1: Igen, és egy NB1-es csapat.
2: Igen, és akkor tévében is lehet nézni a szombati este 6-os.
1: Szombat este 6 órakor Sport 1 TV, Szigetszent Miklósi kézilabda csapat először.
2: Pikszeged ellen, hát kíváncsiak vagyunk. Le a kalappal, mi nagyon szurkolunk.
0: Nagyon,
2: köszönjük
0: igen.
2: Szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, és reméljük, hogy akkor hamarosan jöttök mérkőzésre.
2: Igen, érezzük a nyomást.
1: A saját szurkolói pólótokba.
0: Igen, már mindent.
1: A Fanatics természetesen menjünk. A Fanatics között a helyetek.
2: Ott fogunk ülni, meg kell tanulnunk itt a különböző mindenféle koncepciót, meg koreográfiát, ezt menni fog.
0: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, őket is mindig megemlítjük, mert tényleg külön pólóval, külön, nem tudom, logóval, mindenfélével
2: készülnek.
1: Is elmennek, és mindenhol igen. Baráti hangulatban, tehát Gyöngyösen is zsíros kenyérre várták őket, Tatabányán is, tehát megvan a szurkolói csoportok között az a kapcsolat, ami szerintem nagyon fontos. És hát a fiúk is nagyon örülnek, akár egy végjátékban kapnak támogatást, és most is például Gyöngyösen az utolsó pár percben 3 gól mínuszról jöttünk föl a döntetlenért, és ebben biztos vagyok, hogy 1 gól az a szurkolóké.
0: Egyébként most így elképzelem, mert én nem nagyon voltam ilyen csapatsportban, de hogy csak az, hogy bejövünk ide, és minden nap itt kint szurkolnának, hogy ajrá, Betty, ajrá, Szandi,
2: minden hát az elképesztő energiát ad egyébként, igen.
0: Eufóriát tud adni.
2: Igen. Biztos, ez egy sokat jó érzés. Számít. Köszönjük szépen Kovács Istvánnak, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör elnökének.
1: Én köszönöm. Mindenkinek szép napot!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma. ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
8: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első Miklósi Városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Szigetszent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
11: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
10: Vers és novellaíró pályázatot is hirdette a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első Miklósi Városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Szigetszent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sargaház.com e-mail címre.
11: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Szigetszent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni, de erre a pályázatra jelentkezni kell.
10: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
12: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadások, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Mállő Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
3: Még több hír egy helyen. Lakihegyradio.hu. Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget különdíjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sargaház.com oldalra. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
9: és Somogyi Verával.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Hát még mindig térségünkben egészen lassan lehet autózni a legtöbb úton. Lassú a haladás a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán, még mindig gyakorlatilag a Veselényi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Nem jobb a helyzet a Gerinc úton sem, illetve a Petőfi Sándor utcában, szokásosan a Temesvári utcától kezdve arra szólva tudtok csak autózni. Ezen kívül lépésben lehet haladni a II. Rákóczi Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg lassú a haladás, illetve Tököl főútján, a Pesti úton is jelenleg egészen lassan tudtok autózni. Jól járható viszont a Csépi út, Szigetszentmiklóson, illetve a Gyári út is, jelenleg ott nem látunk semmilyen fennakadást, illetve most már az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között zavartalan a közlekedés. Az 51-es úton mondjuk Dunaharasztitól kezdve továbbra is torlódás van, illetve ott a Némedi úton ugye korábban történt egy baleset, egyébként nem okoz különösebb fennakadást, de nekem még mindig jelzi a térkép. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 3:49 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
2: Micsoda komment cunami van itt az egyik szigetszentmiklósi bejegyzés alatt, ahol ugye arról szól a hír, hogy rendőrségi hír, hogy fokozott ellenőrzést tartott a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság szeptember 4-én, ahol hát azért eléggé sok minden történt, és hát sajnos azt látjuk, azt olvassuk, hogy például a különböző tudatmódosító szerekkel a volán mögé ülés az úgy egész gyakori sajnos itt a térségben. Azt írják egyébként, hogy kábítószer, eltiltás ellenére volán mögé ülő sofőrök, ittas vezető és körözött személy.
0: Jól.
2: Úristen, igen. Körözött személyek is fennakadtak. És ez csak Szigetszentmiklós.
0: Ez csak Szigetszentmiklós, akkor
2: szuper hírek.
0: Ez csak egy város. Igen. Egyébként három emberrel szemben ugye kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig annak ellenére ült ugye volán mögé, hogy eltiltották a járművezetéstől.
2: Igen,
0: ezt
2: igen.
0: Nem hangzik azért annyira jól.
2: Hát az egyáltalán nem. De most azon gondolkozom egyébként ilyen, hogy ilyen nagy számok törvénye, hogy mekkora az esélye annak, hogy tényleg van egy egynapos fokozott ellenőrzés, és hogy ilyen jellegű rajtaütések vannak. Tehát mi lenne akkor, hogyha állandóan fokozott ellenőrzés
0: lenne? Jobb lenne ez sűrűbben, hát legalábbis hát sajnos úgy látjuk, hogy szükség is van rá talán.
2: Igen, itt a kommentek között nagyon sok mindent olvasunk, majd mindjárt azt is mondjuk. A rendőrök, ahogy mondtad, ugye volt egy ittas vezető, de az ellenőrzés során kábítószer, gyanús fehér port, három pipát és egy mérleget foglaltak le. Úristen! Öt embert gyanúsítottként hallgattak ki, három személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettek, két személlyel szemben pénzbírság kiszabására került sor, egy embert rendőrségi fogdára kísértek át.
0: Jaj.
2: Közben jó, hallom, csönget mindenkünk a vendégünk?
0: Igen, igen.
2: Engedd be, csönget,
0: jó? Igen, beengedem. Jó, gyorsan, te mondd el a kommenteket, hogy mennyire akadtak ki előtte.
2: 9 óra után majd vendégünk lesz, és hát Bettivel nem titok kis kulisz, hogy ketten ülünk itt a stúdióban, és nehéz úgy beengedni az illetőt, a vendégünket, hogy közben mi meg itt élő adásban vagyunk. Na, szóval, hogy visszatérve erre a rendőrségi razziára, jó, van olyan komment, aki felteszi azt a kérdést, hogy most az a hír, hogy dolgoztak a rendőrök. Köszönjük szépen, ez ilyen egyel több komment, mint kellett volna, ezzel sokra nagyon nem jutunk előre. Na de, sokan egyébként arról beszélnek itt a kommentben, hogy mi lenne, hogyha sűrűbben lenne ilyen idézőjeles fokozott ellenőrzés. Egyébként én egyre többször olvasom itt a térségi csoportokban, hogy így lakosságilag igen nagy igény lenne arra, hogy a rendőrök tényleg kint legyenek, szinte 0-24. Főként egyébként a Tököli utat, a Dújmó lakóparkot, a Csépi utat, az Őz utcát mondják. Egyébként számomra is ez olyan érdekes kérdés, és ez tök jó lenne, ha valaki, aki mondjuk akár rendőr, vagy ért hozzá, vagy rálát, hogy mondja már el, hogyha tényleg tudjuk, hogy vannak olyan csomópontok, ahol rendszeresek a szabályszegések, ahol rendszeres az, hogy mondjuk gyors hajtás jellemző, hogy miért nem mennek oda ki a rendőrök? Én ezt amúgy nem értem.
0: Ezt egyébként én se értem, de hát itt írják ugye többen is, igen, hogy milyen úton kellene. Egyébként van, aki ugye azt írja, hogy Szigetszentmiklóson, Szigethalmon, Tökölön is minden harmadik házba bemehetnének a rendőrök, és találnának mindent is, legalábbis szerint ezt ugye Péter írta.
2: Sőt, József azt írja, hogy Lakihegyen mégis ezerrel drogoznak, és árulják. Szóval, hogy azért itt van baj, sajnos. Valaki egyszerűen annyit írt, hogy bravo, nagyon jó, gyakrabban kellene. Akkor igen, ugye Roland azt írja, hogy nem ártana halásztelken is razziát tartani. Néha olyan is vezet, aki konkrétan tudomásom szerint el van tiltva a vezetéstől, és szinte minden nap látom vezetni, hol személyautóval, hol egy fehér dobozos kocsival Cseper irányában. Tehát, hogy azért milyen érdekes egyébként, hogy azért így a civil emberek is mit összefigyelnek meg. Ez olyan, tudod, mint amikor régen a
4: nyomosnak, tudod, igen,
2: kiültek, igen, így a ház elé, mindenkiről tudtak mindent, hát most már ez a Facebook, igen.
4: Aztán, hát igen, Jézusom. Sokszor egyébként tényleg ilyen lakossági bejelentések alapján is tényleg érdemes akár házkutatást is végezni. Persze azért ez több minden kell.
2: Igen, itt valaki például azt írja, hogy Szigethalom a Szomszéd utcában 200-nál is több extázi és további 5 kiló kábítószer gyanús szert találtak cseppeli rendőrök, és hát ő kifogásolja egyébként, hogy a Sziget-Szent Miklósi rendőrök a környező szomszédok állandó bejelentését nem annyira, tehát figyelmen kívül hagyták. Nyilván ezt mi nem tudjuk, hogy ez miért volt, de valóban mi is sokszor hallunk olyat, hogy már többször bejelentették a rendőröknek, de hogy tudod, sajnos az szokott lenni általában, hogy amíg nincs precedens, addig mit csináljon? Tehát, hogy addig nem tud semmit csinálni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ez nem csak itthon jellemző, hanem nagyon sok olyan sorozatban is felmerül az, hogy teljesen egyértelmű, hogy ki követett el valamit, de amíg nincs rá bizonyíték,
4: igen,
2: addig
4: sokszor
2: nem
4: ez a legnagyobb
2: semmit.
4: Baj, hogy hiába egyértelmű, de valamilyen bizonyíték muszáj, ugye? Ez a legnehezebb az egészben.
2: Igen, így működik a jog. Egyébként ugye ez ráadásul nem is az a razzia, ami volt múlt héten, mert múlt héten tulajdonképpen csak azt vizsgálták, hogy be vagy-e kötve, illetve hogy a gyerek is megfelelően
4: igen, ott
2: be van
4: szerintem
2: kötve.
4: Sok mindenkit meg se állítottak, csak egy picit lelap. Tehát egyszer mondom, nekem is volt egy ilyen, és nem kellett teljesen megállnom, csak így mutatták, hogy lassít. Csak lelátták, hogy jó, be vagyok kötve, mehettem tovább.
2: Igen, igen.
4: Úgyhogy ez nagyjából ennyi volt akkor egyébként.
2: Igen, nekem van olyan ismerősöm, aki mesélt, hogy az ő apukáját úgy büntették meg, úgy nem volt bekötve, hogy fotó készült róla, tehát nem állították meg, hanem lefotózták.
4: Van egyébként, amikor igen, úgy is látszik.
2: És erre olyat is hallottam, már olyan megoldást, hogy olyan pólót kell hordani, ami olyan, mintha tudod rajta lenni, mint a belenne
4: kötve. Persze, és mindig az legyen rajta.
2: Persze, a vezetéshez csak ilyet.
4: Hát akkor már nem egyszerűbb bekötni magad. Bekötöd magad, igen, ezt akartam mondani, sokkal egyszerűbb lenne.
2: Igen, na hát köszönjük szépen a rendőröknek a munkáját. Remélem egyébként, hogy sokan hallják, hogy amúgy baj van ilyen szempontból, hogy ennyien csak itt a térségünkben használnak illegális tudatmódosító szereket. Ugye múlt héten voltam Dunaharasztin a Gyerebe házba, ahol ugye most például pénteken majd dr. Komoróczi Balázs szülész nőgyógyász lesz a vendég, lehet majd tőle kérdezni a fiataloknak. De hogy alapvetően ez a Gyerebe ház 3 éve pontosan azért jött létre, mert a helyi, a Dunaharaszti gimnázium igazgatója jelezte a városvezetés felé, hogy egyszerűen akkora a baj, és annyira sok középiskoláson látja, hogy valamilyen szer hatása alatt van, hogy ezzel valamit kezdeni kell.
4: Igen. És akkor így jött létre a hely.
2: Így van, úgyhogy ezek komoly problémák sajnos, úgyhogy ezzel foglalkozni kell. A következő fél órában is az egészségünkkel fogunk foglalkozni, illetve hát megnézzük majd a tényeket, tévhiteket. Ugye múlt héten beszélgettünk a Butaiko légzés kapcsán arról, hogy egyre több celeb is használja azt a módszert, és nem rest ezt meg is osztani. Ugye letapasztott szájjal alszanak. Na de hogy mivel tapasztják le, mi ellen használják ezt, vagy mi mellett?
4: Meg ugye találtunk egy olyan cikket is, amiben ugye azt írják, hogy ez akár bizonyos keretek között még veszélyes is lehet, úgyhogy azért itt elég sok tévhit van.
2: És akkor eszünkbe jutott Barnucz Levente, aki a Sziget-Szent Miklósi Maitra stúdiónak a masszázsterapeutája, illetve edzője, akinek én voltam egyébként oktatásán, ahol az egyik szemináriumi alkalmon pont a légzésről volt szó, és ez is szóba került, és ugye én el is mondtam, hogy mi a férjemmel otthon ezt egy ideig csináltok. Egyébként inkább ő, én kevésbé, de hogy csináltuk, és akkor megnézzük, hogy akkor ebből mi az, ami haza lehet vinni, és tényleg jó, és mi az, ami valóban veszélyes lehet. Úgyhogy a következő fél órában Levivel ezt a témát járjuk körbe. Videós formában is közvetítjük a beszélgetést. Ha van kérdésetek, jöhet akár oda kommentben, vagy a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra. Inkább Vibert írjátok, mert én már nem tudok kiigazodni rajta, hogy most nekünk
4: inkább Viberen, de egyébként működik már akkor az SMS fal. Igen, tehát most már tulajdonképpen az is jó.
2: Akkor maradjatok velünk, ha megvan kérdés, akkor jöhet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Szigetszentmiklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: A pápával találkozik a kormányfő, még lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt. A Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távolzók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni.
7: Időjárás.
8: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután már több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint egyébként Biatorbágynál is, ahol szakaszos torlódás alakult ki, különösen a külső sávban. Ezen kívül pedig szintén a főváros felé, Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult néhány kilométeres torlódás már szerencsére fokozatosan csökken. Egyébként itt a térségünkben, ahol én még erősebb forgalmat látok, az a Gerinc út Szigetszent Miklóson, illetve lassan tudtok még autózni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint még mindig azért a gyártelepi Hévát járónál is lassú haladásra kell, hogy számítsatok. Egyébként az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között már jó a közlekedés, az 51-es úton pedig egyedül Dunaharasztitól kezdve erősebb még egy picikét a forgalom. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött, illetve a kameráink előtt pedig változatlanul Somogyi Betti.
4: És Bredák Szandi, sziasztok!
0: De a vendégünk az változott, mert hogy megérkezett hozzánk Barnucz Levente edző, méghozzá Szigetszent Miklósról. Szia, jó reggelt! Köszöntünk itt a stúdióban.
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
4: Jó reggelt.
0: Légzésről fogunk beszélgetni, de azért ez nem ennyire egyszerű, mert hogy a múlt héten ugye Szandival találtunk egy cikket, miszerint ugye egyre több hazai ismert ember is posztol úgy olyan fotót, hogy ugye az orrlégzés fontosságára hívják fel a figyelmet, és szájtapasz van rajtuk. De azért ebben a cikkben az is benne van, hogy ez akár egy életveszélyes állapotot is előidézhet, és ezért hívtuk Levit, hogy akkor most picit tegyük így rendbe a fejekben, hogy akkor mi az igazság? Jó-e a szájtapasz használata?
4: Ez
0: nyilván nem ennyire egyszerű, de hát, hogy nyilván akkor ez hasznos, de mire kell figyelni emellett?
5: Hát ugye mindig azért érdemes ott kontextusra odafigyelni, mert nem mindegy, mikor használod, és mire használod. Lehet használni akár sportolás közben is, lehet használni ugye lefekvés előtt, hogy jobb legyen az alvásunk, de nyilván itt az életveszély, ugye az alvási apnoéban szenvedő emberekről beszél igazából, ott valóban fenn van a veszély, mert ott magával a légzés mechanikájával van probléma, és nem igazából a szájtapasz a probléma, hanem az, hogy az illető, aki ebben az apnoéban szenved, nem vesz levegőt egy bizonyos ideig, akár egy percig, és így károsod az agya, és hogy sokat jönnek ezek a úgynevezett impulzusok, akkor akár ágykárosodás is lehet belőle, amiből aztán még akár egy stroke is összejöhet belőle, tehát valóban tud veszélyes lenni, de a szájtapasz csak annyiban gátolja meg az illetőt, és a száján is tudjon menni levegőt, hogyha az órán nem.
4: De akkor egyébként kinek ajánlatos? Tehát beszéljünk arról, hogy azért ennek nyilván vannak előnyei, és mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, hogy én múlt héten már mondtam, hogy Levinél a Maitra stúdióban, illetve Beánál, mozgásterapeutánál részt vettem egy szemináriumon, ahol egy fél napig csak a légzésről beszélgettünk, tehát hogy azért erről órákig, napokig lehetne beszélgetni, és most itt a légzés alatt például neked mit jelent az, hogy azt mondom, hogy légzés, mert egy átlag embernek hát mi szója légzés?
5: Aztán
4: ennyi. Hát ez nem ilyen egyszerű.
5: A légzés az elsődleges dolog, ami éltet. Hát nagyon egyszerű, fog be az orrod és a szád, és nézd meg, hogy meddig bírod ki. Átlag ember mondjuk olyan 2 percig, és ugye van a világbajnok, olyan 14 perc. Hát oda azért le a kalappal előtte minden esetre. Na, de maradjunk az átlag embernél. A légzés nem csak a légzés, az légzés összefügg akár az anyagcserénkkel. A légzés, ha megfelelő, akkor a közérzetük is, akár a tanulás is. Például megfigyelték nem is olyan rég, hogy az oldugulásban szenvedő gyerekek tanulása sokkal nehezebb, nehézkesebb, mint akiknek jó a légzés.
0: Ja, tehát, hogy a koncentráció készségünket van, is nehezíti.
4: Az oxigén, nem? Az, amit
5: így van. Az agyunk az egyik legnagyobb oxigén felvevő szervünk. Gondoljunk bele csak születésnél, ugye, amikor oxigén hiányban születnek a gyerekek, és akkor történnek bizonyos problémák, de most ez nem megy belőle, maradjunk a légzésnél. A légzés nem csak annyi, hogy beveszem és kifújom a levegőt. A biokémia is van benne. Ugye hasznosítani próbáljuk az oxigént, és cserébe széndioxidot adunk le. És igazából a szájlégzés problémája az itt jön be, hogyha tátva van a szád folyamatosan, akkor túlzottan leadod a széndioxidot, és nincs cserealapod. Ahhoz, hogy az oxigént megkapd, cserébe oda kell adnod a széndioxidot. És neked nincs, vagy kevés van. És akkor ugye az oxigén ott van ám a vérben, de nem tudod hasznosítani. És ez a probléma. Uh-huh. És akkor már, ahogy mondtam, már az anyagcserédet is befolyásolja, lassítja, stb.
4: Uh-huh. Akkor sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog, mint gondolnánk. Hát olyannyira, hogy nyilvánvalóan itt nem mehetünk el anélkül, hogy dr. Konstantin Butejkót ne említsük meg, aki 1952-ben fejlesztette ki ezt a saját légzés technikáját, ez a Butejko légzés technikán alapuló. Hát itt úgy olvasom a cikkben, hogy életmód program. Ki volt ő, és... Hát mesélj róla egy picit, mert a maga korában sajnos nem, hát sokan nem ismerték el azt, amit ő valójában tett.
5: Hát csak hogy páran biztos nem emlékeznek annyira, de akkor Szovjetunió volt, ugyanúgy ő egy ukrán származású orvos, professzor volt, akinek volt egy saját klinikája, ahol gyógyított légzés, bizonyos légzés technikákkal.
4: Uh-huh. De mit jelent az, hogy bocsánat, hogy gyógyított? Tehát mit gyógyított? Akár egy magas vérnyomást, akár egy
5: szorongást? Akár asztmát, és akár az alvási apnoit is gyógyított neki. Saját klinikája volt erre. A technikák azok lehetnek nagyon egyszerűek, lehetnek nagyon bonyolultak, és nem, most ne azt gondoljuk, hogy most én leülök lélegezni, és akkor holnaptól már nem vagyok asztmás, hanem a picit belelépek, hogy hogyan működik a légzésünk. Van egy nyúlvány, hátul, mondom a latin nevét, medulla oblongata, de tök mindegy. Ez egy nyúlvány.
4: A számból vetted ki a szót, és ismerem, minden nap használom. Igen.
5: Ami vezéli a légzésünket. Aha. Hál' Istennek nem mi irányítjuk, hogy na most vedd be a levegőt, és most minden, nem ez a kis nyúlvány vezéli, és ez el tud állítódni. Tehát fontosan azzal, hogy bizonyos légzés technikákkal vissza tudod hozni ennek a vezérlőnek a megfelelő működését, és ezáltal gyógyul meg az illető. Uh-huh. Jó, tehát ezt a nyúlvánt vissza lehet hozni a jól működő tartományba bizonyos légzés technikákkal.
6: De ezt gondolom be kellett, hogy épüljön azért az embereknek a mindennapjaiba. Tehát nyilván, abszolút. Amit te is mondtad, hogy ez nem egy-két tehát, alkalom után fog megváltozni.
5: Nem, akik komoly betegségekkel rendelkeztek annak idején, azoknak rendszeresen naponta kellett végrehajtani. És nem szabad abba hagyni.
4: Uh-huh. Annyira, hát furcsa módon, de szeretem ezt a történetet, úgyhogy még erről beszéljünk, hogy azért Butejko sokaknál nem volt annó népszerű, és én nekem annyira megmaradt a szemináriumon, hogy amiatt, mert hogy már akkor nem érte meg nyilván a gyógyszeriparnak, hogy valaki csak a légzéssel gyógyítson, és nem kell eladni számos kemikáliát.
6: Nyilván akkor nem kell gyógyszert bevenni, igen.
5: Hát, úgy mondjam, hogy a szovjet rendszerben nem fért bele ez, amit ő csinált, és szó szerint porrá égették a klinikáját, és az összes kutatásait eltüntették, hogy mint hogyha nem is létezett volna, és 5 személy szerint gulágra küldték, tehát kényszermunkára, akik nem tudják, mi az a gulág esetleg.
4: Nézzük már meg egyébként azt, hogy azt mondtad az előbb, hogy akkor nem úgy működik, csak hogy leülök és lélegzem. Hogy kell leülni? És tehát mit jelent az, amikor te mondjuk azt mondod, hogy menjen haza, üljél le? Tudom, most nem megyünk bele abba, hogy hányféle légzés van, illetve hát egy picit belemeltünk, de hogy ugye rengeteg és rengeteg dologra jó, tehát én is nálatok tanultam, hogy nem tudom, van egy migrénem, akkor az melyik légzés az, ami mondjuk egy kicsit megkorábban el kell kezdeni, vagy melyik az, ami kikapcsolja a szorongás központot, ez az ümögő légzés, tehát hogy szerintem, aki mondjuk most hall először a légzésről, el sem tudja
6: nem is
4: képzelni,
6: tudja, hogy mennyi
4: fajta légzés van.
5: Nem csak, hogy mennyiféle légzés van, hanem milyen hatásai vannak.
4: Igen.
5: A légzése például a szimpatikus-paraszimpatikus hatást kibe tudjuk kapcsolni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy harc üzemmódban vagyok, akkor szaporul a légzésem, és ugye a vér inkább a végtagokba tódul. Uh-huh. Ugye, mit tudom, megyek, megölöm a karfogó tigrist, vagy uh-huh. elfutok előle, a kettő közül egyik, de ahhoz nagyon nagy energiát kell tudnom mozdosítani. Ott nem fér bele egy nyugodt zen légzés, hogy hát jó van, jön az a tigris, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem ott harcolnom kell, vagy futok, vagy tényleg leállok és birkozok a kardfogóval, és legyőzöm.
4: Igen.
5: A módszer az, hogy többnyire a mai világban bárki, elkezdve a kisgyerekektől stresszesek. Túl sok információ van, jelen, és öntik ránk, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, már csak ez egy olyan adat, amitől már felborul az egyensúlyunk, és stresszesek vagyunk. Elkezdve a gyerekektől az időskorúakig, és ezt egyszerűen légzéssel tudod szabályozni, rendszerezni, nyugtatni. A központi idegrendszered nagyon jól válaszol az orr légzésre. Tehát az elsődleges légzőszervünk az az orrunk, és nem a szánk. A szánkon is tudunk, de az a B. Amíg az A rendben van, addig használd az A verziót, tehát az orrodat. Az orr nem csak az, ami kiáll innen a kis arcunkból, hanem az orr mellék üregében egy csomó kémiai anyagot termelünk, például nitrogénmonoxidot. A nitrogénmonoxid például segít abban, hogy az erejét ellazuljanak. És akkor itt jön be a magas vérnyomás. Uh-huh. Ugye feszes erekben, olyan, mint a slag otthon, amivel locsolt, hogy megnyomod, ugye nagyobb lesz a nyomás, és akkor magasabban spriccel a víz, hogyha laza az a cső, akár az ereink, mi egy zárt rendszer vagyunk, akkor ugye alacsonyabb a nyomás. Ennyire egyszerű, tehát hogyha jól lélegzel, tudod akár a vérnyomásodat is szabályozni. Nyilván az megfelelő légzéstechnikával kell ellátni. Ugyanakkor az emésztéshez és oxigénhez van szükséged ahhoz, hogy elégesd azt a táplálékot, amit bevittél. Na most, ha ez az égés nem megfelelő, akkor ugye nagyobb, nevezzük úgy, hogy korom, uh-huh. tehát melléktermék termelődik. És akkor kell antioxidánsokkal foglalkoznod, és nem szeretnénk nagyon-nagyon belemenni, mert már így elszaladtunk a táplálkozás felé, miközben a légzésről
4: szeretnénk beszélni. Hát de egyébként nagyon durva, hogy minden összefügg.
6: De gondolom ugyanígy a sportolásnál is fontos, abszolút. Hogy nyilván hogy veszed a levegőt.
4: Persze, tehát akár a teljesítmény is persze.
5: Abszolút, tehát nyilván azért látjuk

0: levegőt használ, igen, hiperventillál. Ez valóban így van, és miért van ez így? Miért így alakult ki, hogyha valaki nem tudatosan figyel oda, akkor ez így van, és miért veszélyes ez?
1: Nagyon egyszerűsítsünk, jó? Amikor ideges vagy, hogyan lélegzel?
0: Zihálunk, vagy igen.
1: Tehát tüdött csúcsban, és gyorsan, pam-pam-pam-pam-pam-pam. Ez mindent megmagyaráz ebben.
0: Nekem bocsánat, a szüléskor mondták, hogy erre nagyon oda kell figyelni.
2: Ott is nagyon fontos is. Egyébként, hogy igen. Veszed a levegőt.
0: Már ott. Hát, igen. Hát ott együtt lélegzünk a szülésznevel.
2: Ugye mutatja, hogy hogy kéne, hogy kell.
1: És ezáltal ugye csak a tüdőcsúcsodba szívod be a levegőt. Nagyon kevés oxigénhez jutsz. De hogyha ilyen régi szokásokat el akarunk elővenni, hogy mielőtt bármilyen fontos döntés hozol, uh-huh. vagy majd vegyél egy mély levegőt, számolj el 10-ig, nyugodj meg, és utána.
0: Igen, csak ezek olyan érdekes dolgok, hogy ezt így mindannyian tudjuk,
2: ezt de tudjuk, de valahogy nem állunk csinálják. Meg ezt végigcsinálni. Igen.
1: Mert nehéz. Nem gyakoroljuk. Naponta kellene foglalkozni a légzésünkkel. Mivel ugye beszéltünk a stresszről, magas a stresszfaktor a modern életvitelben, kell foglalkoznod a légzéseddel, nap, mint nap.
0: Jó, és ez hogyan? Akár például itt a beszélgetés közben is, a kutya nem vesz észre, hogy én közben lehet, hogy picit belül légzőgyakorlatozom? Tehát ezt úgy is lehet egy idő után már csinálni, hogy nem az van, hogy akkor leülök és csak ezzel
2: hanem, hogy már észre se veszed, nem így beépül.
0: Tulajdonképpen igen, de hogy hol kell ezt elkezdeni?
1: Egyszerű, először is, ha lélegzel, csukd be a szádat.
0: Egyszerűnek hangzik, és mennyien, na és akkor nyissuk meg itt egy másik szálat, hogy szájlégzés, hogy az miért veszélyes, így a egyébként ezen én meglepődtem, amikor ti azt mondtátok, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyire sokan lélegeznek uh-huh. a szájon át, és nem alváskor, hanem így a hétköznapokban, a napközben, uh-huh. tehát hogy az miért nem jó, és miért lélegzik valaki a száján? Nem is tudnám elképzelni.
2: Nem, furcsa egyébként.
0: Beszélgetésen nagyon tudnánk úgy.
1: Egyébként technikailag megfigyeltem, ne haragudjatok, amikor beszélgettek, és vesztek levegőt, akkor
0: most is ott veszem.
2: Számon, igen, belehallatszik egyébként.
1: Technikailag azt akarod, hogy ne hallod, vedd az orrodon.
2: Egyébként ez nagyon, én ezt néha, amikor a közlekedéseket mondjuk, akkor veszem igen, észre mind a kettőnkön.
1: Ugye sokat nagyon, veszem,
2: igen, ott egy percet ott és ledarálunk, és ott az a legegyszerűbb valahogy abban a folyamatban.
0: Ez, mert ezt akkor ez a saját magam csapdájába mentem bele, mert itt egyébként mondom, igen. És közben én is a számonát, és észre se veszem. Ez nagyon durva.
1: Ez azért kell picit tudatosabban, és azért kell vele foglalkozni naponta.
2: Na, ezt majd gyakoroljuk.
0: Igen, most kisanyítom a számom, amíg nem beszélek.
1: Nyugodtan. Csak amikor befejezted, akkor egyiket az óron érdemes venni a levegőt. Igen, az elején nehézkes, mert az elejünk, az agyunk, ugye a vezérlőnk teljesen mást akar, de ahhoz, hogy visszategyük a normális mederbe ezt a medulla oblongát, ha mennyire tetszett az a szó, kell foglalkozni vele, hogy visszaálljon a megfelelő légzésformára. Uh-huh. A másik, miért veszélyes a szájlégzés? Igen. Hát az órunk, ugye említettem az előbb, termel nitrogén monoxidot. A másik tulajdonsága az ér lazítás mellett, az, hogy antivirális és antibakteriális hatása van. Tehát az elsődleges szűrőrendszerünk is az órunk, ahol kiszűrünk, segít az immunrendszernek kiszűrni és megölni bizonyos bacikat.
2: Uh-huh. Ezért mondják azt, legalábbis nekem mindig ezt mondták a szüleim, meg az iskolában az összes tanár, hogy amikor például hideg van, kint voltunk az udvaron télen, akkor az orrodon vedd a levegőt, mert hogy igen. Nekem úgy mondták akkor ugye így gyereknyelven, hogy mert hogy akkor úgy kicsit felmelegszik az a nagyon hideg levegő, nyilván valószínűleg ennek van egy másik folyamata, de hogy ne a szánkon, mert akkor nyilván a torkunk fog megfájdulni.
0: Na hát akkor csak mondogatták ezt nekünk, csak nem figyeltünk.
1: Másik meg ugye a szájunknak is van egy flórája. Uh-huh. Az, ha kiszárad, akkor ugye már az emésztésed sem, tehát megfelelő relágásoknál bizonyos enzimek már beindulnak, bontóelemek, elnézést, hogyha túl szakmai vagyok, és úgy nyeled le a kaját, hogy már a nyálatból ott van egy csomó minden, és viszed le. Hogyha ez nincs jelen, akkor már ezek a bontóelemek nem kerülnek be a gyomorba, és nehezebben emészted meg rendesen azt a táplálékot.
0: Uh-huh. Visszatérve az alaptémánkhoz, hoztál is nekünk háromféle szájtapaszt. Három darab, uh-huh. egyforma, mert hogy van többféle?
1: Igen, de azért hoztam ezt, mert ugye azt írt a cikk, amire hivatkozunk, hogy ugye hát életveszélyes, mert hogy teljesen lezárjuk a szánkat. Na, itt a technológia mutatom a kamerának,
0: igen,
1: oda? Uh-huh.
0: Igen, oda. Igen, oda.
1: Hát már előre tart, és létrehoztak egy kis rést.
0: Na, de várjál, ha van ott rés, akkor már tud a szájon át lélegezni, vagy nem?
1: Tud, épp pontosan azért,
0: esetleg
1: van egy problémája, akkor ne ijedj. Van, aki pánikol az, hogy neki le van zárva a szája, de itt nincs lezárva a szája, és akkor megnyugszik. Vagy gyerekeknek biztonságosabb, úgyhogy ilyen nyitottat adunk, de bárkinek, mert igazából az a lényeg, hogy a száj

0: csupa legyen, hogy az ajkaink, és akkor már nem fogod akkorára nyitni a szállazat, például, amikor leesik a teljesen az állkapcsolód, és brutálisan horkolsz.
1: Igen. Én meg azt szoktam nézni, amikor mondjuk nem nagyon tömegközlekedem, már de régen, tudjátok, amikor hogy hátul van az ember feje, és így nyitva van az
2: ajtó. Igen, mikor úgy kidől valaki akár. Igen, de az ott majdnem mindenkinél úgy volt. De gondolom egyébként érdemes, mondjuk akár mielőtt egy ilyen szájtapaszt felrakunk, azért egy egészségügyi szakemberrel valamilyen formában konzultálni, nehogy legyen valami alapbetegség.
0: Én azt mondom, hogy ne. Ott az internet, tessék kutakodni.
1: Mondjuk óvatosan.
0: Elvégezni azért... egy alaptanfolyamot, ahol légzéstechnikákat tanítanak, és érdemes fejleszteni, mert mindent, amit nyersz légzés terén, azt nagyon meg fogja hálálni a tested.
1: Ez, amit most hoztál, ezt azért hoztál hármat, hogy akár ki is próbáljuk? Majd lehet, hogy a szünetben, mert arra kérünk, hogy maradj még a következő fél órában, csinálunk egy rövid kis videót, vagy
2: kis
1: valamit,
2: videót, hogy kipróbáltuk.
1: Akkor van ilyen is, mert én emlékszem, köszönöm, hogy a szeminárium, amikor voltam nálatok, akkor ugye nem ilyen volt. Igen. Sőt, akkor még azt is mondtátok, hogy miután elvégeztük ezt a képzést, hogy ha mégiscsak megijedünk tőle, akkor először ne így hosszába teljesen, hanem keresztbe is.
0: De itt is látod, hogy az ajkak összezárása volt a lényeg, hogy akkor ide teszek egy, és nem teljes zárt. És hogyha nagyon kell, akkor két oldalt tudok venni levegőt. Tehát ebből én nem csinálnék ekkora problémát, hogy ilyen azt hinnám, hogy életveszélyes. Biztos, hogy életveszélyes.
1: Hogy lehet, és ugye
0: bizonyos embereknél.
2: Ez a lehet az. Igen
0: a lehet.
1: Igen. Na folytatjuk, jó? Hogyha van kérdésetek, akkor jöhet, akár itt a videó alá kommentben is, Levihez.
2: Vagy SMS-ben. Viber, már az SMS falunk is működik. 0620 95 95 107 és Barnóc Levente edző pedig marad velünk akkor a következő fél órában is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt. FM 107.
4: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk. Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 kormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgázellátására vonatkozik. Csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött, a kérdésre Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
3: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szentmiklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
2: Munkatársat keres a Sziget-Szentmiklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szentmiklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a Művelődési Központ hátsó udvaráról. A gyülekező fél kilenckor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A Vásártérre a Lovas pályához várhatóan 13 óra 30-kor érkeznek, ahol az éjszakába nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogatosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegy Rádió.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint egyébként Biatorbágynál is, ahol szakaszos torlódás alakult ki, különösen a külső sávban. Ezen kívül pedig szintén a főváros felé, Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult néhány kilométeres torlódás már szerencsére fokozatosan csökken. Egyébként itt a térségünkben, ahol én még erősebb forgalmat látok, az a Gerinc út Szigetszent Miklóson, illetve lassan tudtok még autózni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint még mindig azért a gyártelepi Hévát járónál is lassú haladásra kell, hogy számítsatok. Egyébként az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között már jó a közlekedés, az 51-es úton pedig egyedül Dunaharasztitól kezdve erősebb még egy picikét a forgalom. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött. Somogyi Betty.
3: És Bredek Szandi. Sziasztok. Mi itt közben lélegeztünk.
0: Mi itt közben gyakoroljuk itt, hát próbálkozunk, ez majd házi feladat lesz, mert hogy Barnóc Levente edző Szigetszent Miklósról maradt velünk, és ugye továbbra is láthatok is minket, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain élőben közvetítjük a beszélgetést.
3: Igen, elkezdtünk ugye beszélgetni, volt egy cikk, nem olyan régen jelent meg, méghozzá az, hogy leragasztják a szájukat sokan, hogy jobban aludjanak, de a szakember, az orvos azt mondja, hogy ez akár életveszélyes is lehet. Ez az, hát úgy fogalmaz egyébként, hogy egészségőrület, ha már itt tartunk, akkor nézzük már ezt meg, ezek a jó kis bulvár
0: kifejezések
3: címkék, hogy egészségőrület, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat. Ezzel a szóval itt így egyet tudsz érteni ebben a kontextusban?
4: Sziasztok megint! Őrület, hát valaki egészséges, azt szerintem csak pozitív lehet.
3: Tényleg milyen furán hangzik ez a két szó így együtt, hogy egészségőrület. Mert az őrület az valahogy mindig olyan negatív.
0: Kicsit ez ilyen ellentmondásos azért ez a két kifejezés.
4: Szóval én valahogy le vagyok döbben ettől a megfogalmazástól. Minél egészségesebb van, annál euforikusabban tudja élni az életét, szerintem, úgyhogy törődni kell vele, és az egyik része ugye a légzés. Foglalkozni kell vele, mert a stressz hatás miatt megváltoztatjuk a légzés szokásainkat, és akár szájlélegzővé válunk, miközben a fő légző szervünk az az orrunk. És az előzőekben beszélgettünk, hogy miért, most nem akarnám megismételni.
3: Persze, ezt vissza is lehet nézni. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon az embernek mikor jön el az az élet ciklusa, hogy egyáltalán ezzel elkezd foglalkozni, ha egyáltalán,
0: eljön ez az időpont.
3: Ha egyáltalán eljön, igen, én egyébként én bátran vállalom, hogy nekem egészen viszonylag talán korán, tavaly ugye eljött ezt, hogy tényleg szeretnék foglalkozni részleteiben is, de ehhez az kellett, hogy én már tök régóta járok ugye a Maitra stúdióba jógázni, ahol minden óra végén különböző légző gyakorlatokat csinálunk, amit én egyébként beiktattam a hétköznapjaimba is, és megtapasztaltam a jótékony hatásait. Tehát, hogy azért ez egy folyamat volt. De hogy mikor kezd el vajon az ember ezen gondolkozni, hogy lehet, hogy a légzésemmel is kéne valamit kezdeni?
4: Hát én úgy gondolom, amikor egy bizonyos kort elér, akkor elkezd foglalkozni azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen nekem. És nyilván ide bejön a légzés is. Személy szerint nekem az volt, amikor az alvásom kezdett romlani, tehát mindig megébredtem ilyen 3 óra fele, nyilván a stressz, magas stressz miatt, illetve aztán, amikor már komolyabban foglalkoztam a sporttal, edzőlettem, akkor ennek a teljesítményjavulás, illetve az alvás, mint a regenerációs folyamat, hát fontos egyébként a sportolás kivitelezésénél.
0: Hát szerintem meg a pihenés is, mert hogy alvás közben, hogy tényleg kipihent magad, és minőségi alvásod legyen.
3: Mert hogy a légzésen múlik is az, hogy milyen az alvásod, ugye? Annak az alvásnak a minősége milyen.
4: Ugye az alvásnál az lenne az ideális, hogy akkor az emésztőszerved, már azért nem nagyon dolgoznak, és inkább az agyad az, aki szépen helyre mindent, kép alapján, vagy ugye megbeszéli, hogy mi történt a nap, és szépen lezárja. És ne felejtsük el, hogy az agyunk az az egyik legnagyobb oxigénfelvevő szervünk. Szüksége van ahhoz, hogy jól működjön, illetve nyugodt állapotra van szüksége. Tehát ha nem alszol jól, ugye stressz, épp hogy felszínesen alszol, akkor amikor fölkelsz, úgy kelsz fel, mintha jól megvettek volna, és nem úgy, hogy jó, de jó, ide nekem az oroszlánt, mert le fogom győzni. És hát inkább ez a jellemző, ez a második a jellemző az embereken manapság, hogy lehet látni az autókban is, hogy csüggő fejek, meg vagy áll a busz megállóban, és már szinte alszik, mert nem pihente ki magát.
3: Én közben végigfigyeltem, hogy az orromon keresztül vagy.
5: Én is próbálkozom most.
4: Ilyenkor igen,
5: de majd ez remélem beépül nekünk is, igen.
3: Ami nekem még eszembe jutott, hogy sok szülőben felmerül a kérdés, hogy még bemegy a gyereknek adni egy jó étpuszit, aki tátott szájjal alszik és tök cuki, de hogy közben megtudjuk, hogy nem egészséges ilyenkor, így mit tehetünk? Csukjuk össze a száját, vagy vigyük el egy szakemberhez?
5: Mert sokszor egyébként akár egy megnagyobbodott mandula is okozza, és sok kis gyereknek például szükséges akár egy mandula műtéte miatt.
4: Mindig meg kell keresni, hogy az a mandula mitől gyullad be, és én inkább azzal foglalkoznék, mielőtt eljutunk a műtéthez.
3: De most itt arra gondolsz, hogy akár például pszichésen, vagy akár a családi rendszerben?
4: Akár a légzés is közrejelzhat. Ugye ott halad be a szánkon a levege, hogyha szájlélegzők vagyunk. Egyébként a 1830-as években azt hiszem egy amerikai orvos megfigyelte az indiai lakosság, vagy indián lakosságnak a fogazatát gyerekkorban, és megfigyelte a bevándorlók, nevezzük őket migránsnak, csak egy kicsiket viccből, fogazatát gyerekkorban, és elképesztő nagy különbség volt, és megkérdezték, hogy mit csinálnak a gyerekek. Miután az anyuka megszoptatta a babát, egyszerűen megfogta, és az ajkait egy piciket összeszorította, és a gyerek úgy utálta, hogy csuka volt a szája. Míg a úgymond bevándorlóknál ez nem volt szokás, és szuvas fogoktól elkezdve mindenféle problémák. Sokkal betegesebbek is voltak migráns csecsemők.
3: Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy rontanánk a statisztikát jó irányban, hogy mennyi pókot teszünk meg alvás közben, mert
5: egyébként igen, még tényleg az is.
3: Be tud vászni a pók például. Jó, nyilván ez
5: mondjuk jobb, hogy nem tudjuk, hogy mennyit teszünk meg.
3: Igen. Brit tudósok megállapították, hogy életünk során 20 pókot megeszünk alvás közben. Még egy picit a végére a sport, hát mégiscsak azért az neked egy kulcs szerep az életedben, hiszen ugye edzőként dolgozol. A sport teljesítmény, de itt most nem versenysportra gondolok, akár egy jogán egy nyújtó gyakorlat, akár egy kettlebellen bármilyen gyakorlat, könnyebben elvégezhető, hogyha mondjuk úgy veszi az ember a levegőt, ahogy az edző mondja. Nálunk például a rúdsporton hihetetlen, de tényleg amikor szólnak, hogy figyelj a levegőre, meg tudok csinálni olyan mozdulatot, amit amúgy nem tudnék, ha nem szólt volna.
4: Igen, ez ennyire releváns, hogy a légzéssel párosítottam mozdulatot, tehát a saját légzésed ritmusára építed fel a mozdulatsorozatot, akkor sokkal jobban működsz, mint hogyha fordítva. Mert egy adott légzés ritmusban működsz te optimálisan, és ha azt felborítod, akkor jön ugye a légszomj.
3: Igen.
5: Az nagyon rossz, igen, mennyi mindenre figyelni kell.
3: Igen, az nagyon rossz. Egyébként picit nehéz amúgy, amikor éppen stresszben vagy, vagy éppen pánikrohamod van.
5: Nyilván akkor igen.
3: Tényleg egyébként, ha pánikroham van, és vannak ezek az amerikai filmek, hogy ilyen zacskóba lélegez, az miért van?
4: Egyszerű. A saját kilélegzett széndioxidodat visszalélegzed.
3: Aha.
4: És kitágulnak az ereid, és lenyugszol.
3: Milyen érdekes.
5: Ezt egyébként szülés előtt is. Hát én is
3: igen?
5: Azt mondom, hát de én nem alkalmaztam, de filmekben van.
4: Magad el, és lélegezz vissza, hogyha nincs nálad épp zacskó.
3: Amúgy az ember, ha belegondol, és akkor ez tényleg egy ilyen záró gondolat, hogy ha az ember nem is foglalkozik nagyon ezzel, de csak ennyire átgondolja, hogy tényleg, hát amikor pánikra van, amikor szülök, amikor edzek, hogy mennyi helyzetben jön elő a légzés egyébként.
4: Az élet minden összes területét. Még egyszer vezessük oda-vissza nagyon egyszerűen, hogy légzés nélkül az átlagember kb. 2 perc, és akkor szevasz van.
3: Igen.
5: Hát ezzel így mindent elmondtunk, igen. Hát minden területen figyelni kell rá.
3: Igen, hát nagyon szépen abszolút. Köszönjük, készítettünk még egy rövid kis videót, ezt majd mindjárt felrakjuk a Facebook oldalra, tapasztaltunk egy kicsit.
5: Vicces lett egyébként. Köszönjük szépen a beszélgetést Barnóc Leventének, edzőnek Sziget-Szent Miklósról, engedünk is tovább. És hát nem csak tőled búcsúzunk, mert itt tulajdonképpen mindjárt 10 óra van, és átadjuk a terepet Petró Karesznek, maradjatok a folytatásban is a Lakihegy Rádióval, érkezik tehát Karesz, mi pedig jövünk holnap reggel.
3: Sziasztok.
5: Legyen szép napotok.
3: Sziasztok.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa. Ezt mondta a Medián ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádióban. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hanne Endre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi egybank elnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaérés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalatú Magyar Bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indítatásúnak nevezte az akciót. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra.
1: Időjárás.
7: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18-24 fok, késő este 8-14 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint most sűrű forgalomra kell készülnötök a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton is az M0-ás közelében. A második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán pedig élénk a forgalom a Lámpás utca és a Szabadság utca között. Ugyanitt rendőri ellenőrzésre is számíthattok. Szigetszentmiklóson a Kántor úton és a Gerinc úton nincs fennakadás, de erős még a forgalom a gyártelepi hévátjárónál. Jól lehet haladni a Csépi úton, a Gyári úton és a Petőfi utcában is. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton. A Soroksári úton és a Grassalkovics úton nincs torlódás. A Haraszti úton viszont félpályás korlátozásra kell számítani a Péter Apostol utcánál. Az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is jól lehet haladni ezekben a percekben. Csepelen pedig nincs fennakadás a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában sem. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Ma szeptember 24-én csütörtökön a mikrofonnál Petró Karesz és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai műsorban pedig szó lesz majd arról, hogy bizony egyre keresettebbek a biotermékek Magyarországon. Hozom majd a sok-sok térségi programajánlatot és hamarosan az aktuális évfordulókat is. A filmes hírek között pedig beszélünk arról, hogy a neves rendező Robert Eggers, aki hátborzongató filmjeiről híres, már tudja, hogy mi lesz a következő filmje. Töltsétek velem a következő 5 órát!

helyben vagyunk, ez itt szeptember 24-én a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mai névnaposok pedig a Gellértek és a Mercedesek, Isten éltesse őket. Most pedig jöjjenek a mai évfordulók. 1889-ben ezen a napon a Nemzetközi Méter Bizottság kiosztotta a méter és a kilogram etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. 90. szülinapját ünnepli ma a Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő és érdemes művész Pásztor Erzsi, Isten éltesse őt. 77. szülinapját ünnepli ma a neves angol rendező Pedro Almodóvar, 52. szülinapját ünnepli Wolf Kati, és 131 évvel ezelőtt először biciklizte körbe a földet nő, Annie Londonberryről van szó egyébként. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli még szülinapját az ismert színész Sesták Szabolcs is, Isten éltessen minden ünnepeltet. Viszont ezzel még nincs vége, ma van a fehérkendő napja is, erről beszélünk részletesebben hamarosan itt a Lakihegy Rádióban.

0: en amores.
1: Hallgass minket online
2: lakihegyradio.hu.

Itt a Delelőben továbbra is a mai évfordulókról hallhattok, szeptember 24-én csütörtökön. Említettem már nektek néhány perccel ezelőtt, hogy ma van a fehérkendő napja. Na de mit is jelent ez pontosan? Egy ősi grúz hagyomány szerint a férfinak be kell fejeznie a harcot, ha a nő odadobja a kendőjét. Az 1990. december és 92. június között zajló dél-oszét grúz katonai konfliktus az orosz segítségnek is köszönhetően grúz vereséggel végződött. Ezzel összefüggésben 1993-ban Keti Dalidze filmrendező azt javasolta a grúz nőknek, hogy szeptember 24-én vonuljanak az utcára fehér kendőben, és ezzel fejezzék ki a háború elleni tiltakozásukat. Ezért ezen a nap Grúziában a megbékélés és a harc ellenes gondolkodásmód napja, egy évvel később pedig 94-ben Magyarország is elismerte az emléknapot. Azóta mozgalmak jöttek létre, amelyek arra buzdítják a nőket, hogy erre a napra keressenek elő egy fehér kendőt, és kössék azt a fejükre, a hajukba,

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad, minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Szigetszentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék Tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
8: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel most sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót ellen.
7: Programokkal erősítették a közösséget Szigetszentmiklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola Néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
9: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ugyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
7: 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson szeptember 28-a és október 1-e között továbbra is egyirányú marad a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között, mégpedig a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen marad fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A közlekedőknek érdemes a csomópontok környezetében hosszabb menetidővel számolni, és fokozottan figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket, mindez tehát szeptember 28-a és október 1-e között. Egyébként a beruházás részleteiről Sziget-Szent Miklós város hivatalos honlapján olvashattok.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága pedig október 15-én, 16-án és 17-én ismét ingyenes anyajegyszűrést szervez Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkezők részére. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi, mégpedig a Damjanich utcai orvosi rendelőben. Időpontot foglalni október 6-án 9 és déli 12 óra között tudtok, mégpedig egy telefonszámon, amelyet megtalálhattok Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán. Mindenképp jelezzétek, hogy a dunaharaszti ingyenes anyajegyszűrésre kértek időpontot, és az időpontkéréshez legyen nálatok a tajkártya is. A vizsgálat október 15-én és 16-án csütörtökön és pénteken 16 és 19 óra között zajlik, illetve október 17-én szombaton 10 és 13 óra között. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalára. A Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkezők számára tehát október 15-én, 16-án és 17-én lesz majd ingyenes anyajegyszűrés Dunaharasztin a Damjanich utcai orvosi rendelőben.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Öncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébet a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsava megyében csapódott be, senki nem sérült meg. A légierő 2 F-16-os vadászgépet riasztott. Éjszaka a Duna-Delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében. Ott nem történt légtérsértés. 2 meghaltak, 8 megsérültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadi üzemeket, távközlési, logisztikai központokat támadtak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékhez előírt tájékoztatást. Növeli a kerékpár szállító kapacitását a MÁV szombaton, a Börzsöny-Ring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. A részletek a MÁV honlapján olvashatóak. Ismét fagyos volt a hajnal. Három helyen is 0 fok alatti hőmérsékleteket mért a Hungaromet. Nyírtasson -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 0,2, Zabarban 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál.
0: Időjárás.
7: Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Friss közlekedési infókkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton és a 6-os úton az M0-ás közelében sem látok fennakadást. Szigetszentmiklóson a Kántor úton és a Gerinc úton sem kell most torlódásra számítanatok. A fővárosi vízművek pedig Szigetszentmiklóson vízvezeték rekonstrukciót végez a Bajcsi-Zsilinszky utca, Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. A Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsi-Zsilinszky utca környékén. A térkép szerint sűrű forgalomra kell számítani az M0-áson, a Szeged felé vezető oldalon az M5-ös közelében úton zajló munkálatok miatt. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás, és nincs torlódás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Szigetszentmiklóson pedig a Révsoron, a Tebesor közelében rendőri ellenőrzés zajlik. További jó utat!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Friss, ropogós térségi programajánlatokat hallhattok ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Töltsétek velem ezt az órát, és megtudhatjátok, hogy a következő hetekben mi mindent lehet csinálni itt a térségben.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban október 4-én, vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban az Idősek Napja alkalmából szervezett esemény. Várjatok még őszi rózsák címmel, nóta és operett délutánra várják az időseket. A nóta és operett délután tehát 15 órakor kezdődik, 16 órától pedig a kerek évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése következik, majd szeretett vendégség. A rendezvényen emléklapot nyújtanak át az idei évben kerek évfordulót ünneplő házaspároknak. 40, 45, 50, 55, 60, 65 és 70. házassági évforduló. Jelentkezni a Művelődési Ház elérhetőségein lehet, a határidő pedig szeptember 25-e. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig szintén a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár elérhetőségein lehet. Töltsetek el egy tartalmas, kellemes délutánt együtt az Idősek Világnapja alkalmából Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban október 4-én, vasárnap délután 3 órától.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Immár 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt Sziget-Szent Miklóson a Kéktó Szabadidő Parkban október 10-én reggel 7 és délután 2 óra között. Bajai vagy szegedi, tiszai vagy dunai? Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, de az biztos, hogy ha szeptember, akkor Csepel-szigeti halászléfőző verseny. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. Fűszerekről, apró harról és az egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A minimális bográcsméret 8 liter. A csapatok fantázia néven jelentkezhetnek. A jelentkezési lap pedig letölthető PDF vagy Word formátumban a sárgaház.com oldalon. A jelentkezési lapot pedig a sárgaház@sárgaház.com e-mail címre juttassátok el. Ez lesz tehát október 10-én reggel 7 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidő Parkban a 22. Csepel-szigeti halászlé

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség. Élmény. Hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdésre Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épületfejlesztését.
9: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni. támogatni és befejezni.
8: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. Szigetszentmiklós legfinomabb süteményét keresik, több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Szigetszentmiklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
10: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrház éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-ig láthatjátok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában októberben is várt titeket az Olvasó Sziget Könyvklub, mégpedig 17-én délután 5 órától. Csatlakozz a tavaly októberben elindult Olvasó Sziget Könyvklubhoz te is, hogyha könyvrajongó vagy, szívesen megosztanád az érzéseidet, gondolataidat egy-egy könyvről másokkal, az olvasott történettel kapcsolatban más nézőpontokat is megismernél, valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor ott a helyed. Ez lesz majd a 9. alkalom, és Murakami Haruki Norvég erdő című regényéről fognak majd beszélgetni a résztvevők. A beszélgetést ezúttal is Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd, szeretettel várnak minden könyvbarát érdeklődőt, a belépéshez pedig előzetes regisztráció szükséges. Az ezzel kapcsolatos e-mail címeket pedig megtaláljátok a sárkaház.com oldalon. Október 17-én délután 5 órától tehát a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában ismét vár titeket az Olvasó Sziget Könyvklub.

Egy újabb programajánlattal folytatjuk a delelőt. A Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidőparkba várnak szeretettel mindenkit a Város Vibe nevű programra, amely az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik, mégpedig október 9-én és 10-én. Pénteken 18 órakor az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós zenekara érkezik majd a színpadra. Ezt követően sor kerül majd a Városi Ifjúsági Vetélkedő eredmény hirdetésére, 19 órakor pedig kezdődik az Au Revoir koncertje. 20.30-tól színpadon Veres Attila, azaz DJ Moha, 21 órától pedig DJ Wilcox. Október 10-én szombaton 18 órától a Foglalt zenekar koncertje kezdődik majd, 19 órától érkezik a 4-es Street, 20.30-tól DJ Derik, 21 órától pedig DJ Pixa. Az eseményre a belépés díjtalan. Ne feledjétek tehát, mindez október 9-én és 10-én a Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidő Parkban, a Város Vibe-on, amely az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik majd. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt.

0: Hamarosan Delet utazóra, és jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy egyre keresettebbek a biotermékek Magyarországon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: A Vatikánban tárgyal a kormányfő, albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Koszorút helyezett el a miniszterelnök a Szent István szobornál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magánaudiencián fogadta a kormányfőt. Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tárgyalt. Hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyalótermi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak, hatékonyak legyenek. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi egybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelő bizottsági tagságáról. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Ismét fagyos volt a hajnal, három helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 0,2, Zabarban 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a -3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon, még 1948-ban.
4: Időjárás.
5: Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól egyre több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Lakihegyradio. Helyben vagyunk.
6: Friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a forgalom a Csepeli úton az M0-ás közelében, de úgy tudjuk folyamatosan lehet haladni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és Fővárosi szakaszán is. Szigetszentmiklóson a Kántor út és a Gerinc út jól járható, de erős forgalomra kell számítani a Gyártelepi Hévát járónál és ugyanitt a Hunyadi utcában. Folyamatosan lehet haladni a Csépi úton és a Petőfi utcában. Dunaharaszti és Taksony mellett nincs fennakadás az 51-es és 510-es úton sem. Az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza is jól járható. A Soroksári út és a Grassalkovics út is, de a Haraszti úton torlódásra számíthattok, mégpedig a Péter Apostol utcánál a félpályás korlátozás miatt. Vezessetek óvatosan, további jó utat!
4: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
6: Helyben vagyunk, ez itt szeptember 24-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és az óra egyik fő témája most az lesz, hogy egyre keresettebbek a biotermékek Magyarországon. De beszélünk arról, hogy milyen eredményekkel zárult a fokozott rendőri ellenőrzés Szigetszentmiklóson, illetve Dunaharasztin a Gyerebe házba egy különleges beszélgetésre várják a fiatalokat. Töltsétek velem ezt az órát is!

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Egyre keresettebbek a biotermékek Magyarországon. A biotermékek értékesítési forgalma 28%-kal bővült 2023 és 25 között Magyarországon. Ez csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének, derül ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet közleményéből. A vizsgált időszakban a biotermékek forgalmának összértéke elérte az 53,8 milliárd forintot, az eladott mennyiség pedig 26%-kal bővült. A kutatóintézet szerint az adatok alapján a biotermékek belföldi piaca még mindig a korai fejlődési szakasznál tart, a kereslet egyre erősebb, a népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. Miközben 2023 és 25 között jelentősen 34,5%-kal emelkedtek az élelmiszer árak, a biotermékek átlagára ennél jóval kisebb mértékben 11,2%-kal nőtt, relatív megfizethetőségük tehát javult, fogalmaztak. Tavaly a legkeresettebb bioáru kategória 9,6 milliárd forintos összértékkel a bébi ételeké volt. Ezt követték 9,1 milliárd forinttal a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcs csak 7,5 milliárd forinttal és a zöldségek 6,6 milliárd forinttal. A biotermékek legfontosabb értékesítési csatornái a szupermarketek és drogériák. Részesedésük megközelíti az 50%-ot, de az online kereskedelem aránya nő a leggyorsabban. A biotermékek térnyerését az is segítené, ha nem kizárólag elkülönített biopolcokon kapnának helyet, hanem a saját kategóriájukban is, írták. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy egyre keresettebbek Magyarországon a biotermékek. Itthon az ökológiai termőterület megközelíti a 400 ezer hektárt. Az elemzés pedig kiemeli, hogy számos bioalapanyag alacsony feldolgozottsági fokon kerül exportpiacokra, holott a hazai bioérték feldolgozás fokozása nagyobb hozzáadott értéket teremthet, új piaci lehetőségeket nyithat meg és csökkenteni az import függőséget. Az adatok alapján a biotermékek iránti fogyasztói kereslet tehát egyre erősödik Magyarországon. A következő fontos kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a növekvő keresletet minél jobban összekapcsolni a hazai ökológiai termeléssel és feldolgozással. Vetik fel az elemzők, hozzátéve, a nagyobb forgalom új lehetőségeket nyithat a hozzáadott érték növelése és a bioélelmiszer termékpályák fejlesztése előtt, az ökológiai gazdálkodás pedig olyan fejlődési irányt jelölhet ki a magyar agrárium számára, amely egyszerre teremt gazdasági és környezeti értéket, segíti a természeti erőforrások és a fogyasztók egészségének megőrzését.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a városvezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
6: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
5: Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
7: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Itt legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
5: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Vegyszeres gyomirtást végez a Mávhév Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 24-én csütörtökön és 25-én pénteken végez vegyszeres gyomirtást a Mávhév Sziget-Szent Miklós területén. A munkálatok a hévvágányait, üzemi területeit, valamint az állomásokat és megállóhelyeket érintik. A vasúti gyomirtás rendszeresen minden évben elvégzett feladat, amely nem esztétikai célokat szolgál, hanem a vasútüzem biztonságos és zavartalan fenntartásához szükséges. A Mávhév tájékoztatása szerint az alkalmazott készítmény az előírásoknak megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberekre, az állatokra vagy a méhekre.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az abstrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán számoltak be a közelmúlt fokozott rendőri ellenőrzéseinek eredményéről. Kábítószer, eltiltás ellenére volán mögé ülő sofőrök, ittas vezető és körözött személyek is fennakadtak a Sziget-Szent Miklósi rendőrök ellenőrzésén. A Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság egyenruhásai szeptember 4-én fokozott ellenőrzést tartottak a városban. Az intézkedések során több jogsértésre is fény derült, olvasható a város hivatalos Facebook oldalán. Három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig annak ellenére ült volán mögé, hogy eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök egy ittas vezetővel és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrrel szemben is intézkedtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. Az ellenőrzés során kábítószer gyanús fehér port, három pipát és egy mérleget foglaltak le, öt embert gyanúsítottként hallgattak ki, három személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettek. Két személlyel szemben pénzbírság kiszabására került sor, egy embert rendőrségi fogdára kísértek át. A fokozott ellenőrzés célja egyébként a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása volt.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Egy különleges beszélgetésre várják a fiatalokat Dunaharasztina Gyerebe házban. Tabuk nélkül a nemiségről. Előadás és interaktív beszélgetés lesz ez dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász szakorvossal a Gyerebe házban. A haraszti kamaszok számára több mint 3 éve nyitva álló önkormányzati közösségi tér rendszeresen hív meg szakértő előadókat a lányokat, fiúkat foglalkoztató témákban. Ezúttal szeptember 25-én, azaz holnap délután 4 és este 6 óra között a párkapcsolatok, a nemiség, a testváltozásai lesznek fókuszban. Szeretettel vár minden 13-18 év közötti kamaszt a Gyerebeház csapata, mégpedig a Batthyány utca 2 szám alatt. Dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász, a Semmelweis Egyetem klinikájának szakembere, egy több generációs orvoscsalád tagja, aki az orvosi egyetem előtt és alatt 5 évig mentő és sürgősségi ápolóként is dolgozott. Szóval tényleg látott már mindent, tapasztalt és a legkevésbé sem fog meglepődni az elhangzó kérdéseken. További információért keressétek Dunaharaszti hivatalos Facebook oldalát, vagy a Gyerebeház Facebook oldalát.

0: Hamarosan hírösszefoglalót hallhattok itt a Delelőben, a következő 60 percben pedig az aktuális filmes hírekkel foglalkozunk majd.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól már többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességet tanácsülése előtt arra emlékeztetett, az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá Magyarország kapcsolata. Az utóbbi években a magyar Gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsava megyében becsapódott, senki nem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légi támadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. ma sem nyitott ki a római Kolosseum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát.
1: Időjárás.
7: Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól már több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. A térkép szerint jelenleg folyamatosan lehet haladni Sziget-Szent Miklóson, a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévát járónál is. Nincs fennakadás a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán, folyamatos a haladás a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában, illetve továbbra is rendőri ellenőrzésre számíthattok a Révsoron a Tebesor közelében. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es út is jól járható. A Haraszti úton pedig most is lelassul a haladás, mégpedig a Péter Apostol utcán lévő félpályás lezárás miatt. Az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett jól lehet haladni, Csepelen pedig folyamatos a haladás a Tellerede úton mindkét irányban. További jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Helyben vagyunk, ez itt szeptember 24-én, továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Karesz és filmes hírekkel foglalkozunk nem sokára. Beszélünk majd arról is, hogy Robert Eggers már tudja, hogy mi lesz a következő filmje. Márpedig ő a hátborzongató hangulatú filmjeiről híres. Azt is elárulom majd, hogy mától egészen jövő héten szerdáig milyen filmeket láthattok a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Robert Eggers következő filmje újabb meglepetést tartogat. A rendező ugyanis a Vérfarkas után egészen váratlan irányba indul tovább. A történelem iránt megszállottan érdeklődő filmes következő projektje nem az évekkel ezelőtt felvetett Christmas Carol lesz, hanem William Shakespeare egyik legismertebb tragédiája. Eggers a Vérfarkas karácsonyi mozi bemutatója után egyenesen a Rómeó és Júlia új adaptációjába kezd. A film ráadásul a rendezőtől megszokott részletességgel készülhet, és még az sem kizárt, hogy a szereplők korabeli angol nyelven szólalnak majd meg. Johnny Depp egyelőre fellélegezhet, ugyanis úgy tűnik Ebenezer Scrooge-ról szóló filmje nem kerül szembe Robert Eggers régóta tervezett Karácsonyi ének című projektjével. Eggers azonban nem marad munkanélkül. Amint a horrorfilmje karácsonykor a mozikba kerül, a rendező a Shakespeare-féle Rómeó és Júlia saját változatán dolgozik tehát tovább. A hír ugyan meglepő lehet, de Eggers korábban már elejtett néhány utalást arra, hogy foglalkoztatja az Erzsébet-kor. Az Északi című film idején 2022-ben a New Yorker egyik a rendezőről szóló portréja megemlítette, hogy Eggers akkoriban egy Erzsébet-kori projekten kutatott és dolgozott. Néhány héttel később a GQ-nak is beszélt róla, ugyanakkor óvatosságra intett, rengeteg mindent megírtam már, ami végül nem készült el. A The Hollywood Reporter értesülése szerint tehát a Rómeó és Júlia lesz Robert Eggers következő egész estés filmje.

Filmajánlóval folytatjuk a Telelőt itt a Lakihegy Rádióban. Mától jövő héten szerdáig minden nap 17 órától a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban megnézhetitek a Préri Farkas Visszavág című animációs családi kalandfilmet, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Acme Megaconcern termékei állandóan cserben és helyben hagyják a Préri Farkast, miközben kitartóan próbálja becsinálni

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 35 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Magyar Finn Baráti Kör szeptember 17-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jubileumi rendezvényen az elmúlt évtizedek közös programjait és a testvérvárosi kapcsolat fontosabb állomásait is felidézték. Dr. Szacsvai Zsuzsanna, a Baráti Kör elnöke rádiónknak elmondta, a szervezet 1991. novemberének végén alakult meg, alapítója és első elnöke pedig dr. Becz Miklós volt, aki 22 éven átvezette a közösséget. 2013-as leköszönését követően vette át az elnöki feladatokat. A Baráti Kör munkájának egyik meghatározó eleme a Szigetszent Miklós és a finnországi Oulu közötti testvérvárosi kapcsolat ápolása. Dr. Szacsvai Zsuzsanna az elmúlt évek számos emlékezetes események közül kiemelte az évfordulók megünneplését, amelyek szerintem fontos szerepet töltenek be a két település közti kapcsolatok fenntartásában.
7: Az Aranybulla kiadásának, megalkotásának 800. évfordulójára egy nagyon-nagyon híres történész professzort sikerült megnyerni, Zsoldos urat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon emlékezetes. Emlékezetes volt, amikor a nagykövet úr, aki korábban Finnország Helsinki nagykövete volt, és hazajött, elhívtuk ide, hogy beszéljen nekünk, hogy milyen is egy nagykövet munkája Finnországba.
6: Régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Erre a gondolatra építette ünnepi beszédét Lupa János Szigetszent Miklós alpolgármestere a Magyar Finn Baráti Kör 35. jubileumi rendezvényén. Az alpolgármester a beszédében a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a kapcsolatok megőrzése és továbbadása hozzájárul ahhoz, hogy a két település közti együttműködés a jövőben is élő és tartalmas maradjon.
8: Egy finn történelemkönyv így kezdi a magyar-finn rokonságot, hogy régebben úgy tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Ma már, lásd a DNS vizsgálatok alapján, ma már tudjuk, hogy ez nincs így, de a barátság az megmaradt. E köré fogom majd az ünnepi beszédemet is alakítani. A barátság az minden körülmények között megvan, és az igen beszédes, hogy hanyadik születésnapját ünnepeljük a magyar-finn baráti társaságnak? 35-et. Tehát ebből is látható, hogy igen-igen régen gyökerezik ez a kapcsolat Szigetszent Miklós és Oulu között.
6: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. Három vizsgálatra lehet idő nézőpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halász-Telki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: talán még megismersz.
1: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Még a végén bebizonyosodik, hogy él a sötét varázslatok kivédése tárgy átka, ami már is új tanár kezébe kerül. Csak nemrég jött a hír, hogy az HBO készülő Harry Potter tévésorozata megtalálta a második évad egyik legfontosabb új szereplőjét. Nicholas Hoult kapta Gilderoy Lockhart professzor szerepét, aki Harry második roxforti tanévében veszi át a sötét varázslatok kivédése tárgy oktatását. A karakter J.K. Rowling második regényét feldolgozó Harry Potter és a titkok kamrája cselekményének kulcsfigurája. A Deadline jelentése szerint azonban Holt már is visszalépett, mivel nem tudta összeegyeztetni a forgatásokat korábbi elköteleződéseivel. Kit Harringtontól nem idegen amúgy a szerep, mivel ő keltette életre hangjával a Harry Potter The Full Cast Audio Editions hangos könyvekben. Az HBO tervei szerint az új széria minden egyes évada egy-egy könyvet vesz majd alapul, így pedig egy sokkal részletesebb és hűségesebb történetmesélésre nyílik lehetőség, olyan szereplőket is bemutatva, akik eddig lemaradtak a képernyőről. Az új Harry Potter 10 évig uralhatja a streaminget, és idén karácsonykor meg is kapjuk első roxforti leveleinket.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Star Wars gyorsan franchise-zás, sőt eladható brandé vált, és George Lucasnak ez nyilvánvalóan tetszett annak idején. Az azonban nem tetszett neki, hogy ez a hatalmas univerzum túlnőtt rajta, illetve rátelepedett az életére. Ezért már a Jedi visszatér viszontagságos forgatása után úgy döntött, hogy ezt az egészet jegeli, nem fog ő szenvedni még 6 résszel. Ám amikor elkezdett dolgozni a megosztó Special Edition-ökön, újra kedvet kapott a Star Warshoz. Igaz, csak az előzmény trilógiát volt képes megvalósítani, 3 epizóddal még adós maradt. Az újonnan megnyitott múzeuma kapcsán pedig megerősítette, hogy igen, tényleg szerette volna leforgatni az utolsó 3 részt, de éppen a múzeum miatt hagyott fel ezekkel. Lucas a CBS-nek adott interjút a Los Angeles-i Lucas Museum of Narrative Art megnyitása kapcsán. Ezen éppen akkoriban kezdett el dolgozni, amikor a Star Wars-t és a Lucas filmet eladta a Disneynek, így emlékezett vissza erre. Amikor ezen elkezdtem dolgozni, akkor visszavonultam a filmkészítéstől. Ez egy hatalmas elhatározás volt részemről, mert hát még 3 Star Wars filmet kellett volna leforgatnom, de realizáltam, hogy kezdek kifutni az időből, hogy ezt a múzeumot szeretném létrehozni, és amúgy is sok időt töltöttem el azzal, hogy digitális technológiát fejlesszek a filmipar számára, mert hát ugye minden művészet a technológiától függ, mondta George Lucas.

Galki Hegy Rádió. FM 107.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban. Rövidesen térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épületfejlesztését.
9: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
8: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
10: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
8: Vers és novellaíró pályázatot is hirdett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első miklósi városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sargaház.com e-mail címre.
10: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget-Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni, de erre a pályázatra jelentkezni kell.
8: Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
7: Időjárás.
8: Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat, az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre készülhetünk, a légmozgás mérsékelt lesz. Reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
11: Helyben vagyunk.
0: Jöjjenek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Kezdjük azzal, hogy az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás, a 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Azt látom a térképen, hogy jelenleg erős forgalomra kell készülni a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is, és lelassul a haladás a Gyártelepi hévátjárónál. De a Gerinc úton és a Kántor úton nincs torlódás, és jól járható a Csépi út is. Dunaharasztina az 510-es úton erős forgalomra kell számítani ezekben a percekben, de az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett folyamatos a haladás. A Haraszti úton pedig most is lelassul a haladás a Péter Apostol utcánál félpályás korlátozás miatt. Vezessetek nagyon türelmesen és vigyázzatok egymásra. További jó utat mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk, szeptember 24-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Kereszt, töltsétek velem ezt az órát is. Elsőként ugyanis egy különleges kiállításról beszélünk, amely a Laffert kúriában.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Nógrádi Kis Magdolna kiállítására várnak szeretettel mindenki Dunaharasztin a Laffert kúriában. A megnyitóra szeptember 30-án 18 órától kerül majd sor. A sokoldalú, kísérletező alkotó művészetében a figurális ábrázolás és az abstrakció egyaránt fontos szerepet kap. Arctalan ember alakjai nem konkrét személyeket jelenítenek meg. Mozdulataik, egymáshoz való viszonyuk, az egymás felé fordulás vagy elfordulás fejezi ki a kapcsolataikat és a közöttük zajló történeteket. Munkásságában a festészet mellett a grafika, az elektrografika és a tájművészet is megjelenik. Alkotói gondolkodását a folyamatos keresés, kísérletezés és az új kifejezési formák felfedezése jellemzi. A kiállítást Fábián Zoltán képzőművész nyitja majd meg szeptember 30-án este 6 órától Dunaharasztin a Laffert kúriában. A belépés díjtalan. További információért látogassatok el a Laffert kúria közösségi oldalára.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban egy Dunavarsányi programajánlattal. Holnap, azaz szeptember 25-én este 6 órára várnak szeretettel mindenkit a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárba, a Társasjáték Klubba. A társasjátékok világa ugyanis ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív, vagy akár a klasszikus darabok is várnak. Ha van otthon játékod, amit szívesen játszanál, de nincs hozzá társaság, vidd magaddal bátran, itt biztos találsz partnereket. Ez lesz tehát a holnap este 6 órakor kezdődő Társasjáték Klub Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Oh,

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést

0: tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-kötőjel Land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Szigetszent Miklóson. A 4 napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
7: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy 3 darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni.
6: Kibővített könyv mutatja be Halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a Halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás Halásztelek polgármestere rádiónak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad Halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőség a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
8: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málai Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
6: Jubileumi ünnepre készül a város. Tököl várossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos születi felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra. Este az Álmokfutók, DJ Dominika, Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől Születi Rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József, Tököl polgármestere. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a művelődési központ hátsó udvaráról. A gyülekező fél kilenckor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A vásártérre a lovas pályához várhatóan 13 óra 30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogatosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt a Delelő a Lakihegy rádióban. Ma északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. A délnyugati, majd nyugati, este felé már az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet 18 fok körül alakul. Pénteken a napsütést felhőátvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati, a Dunától keletre viszont kevesebb helyen támadhat fel az északi, északkeleti irányú szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára, ködfoltok. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás.

0: Szeptember 24-én már is folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, mégpedig az aktuális orvos-meteorológiai infókkal. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszul lét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódnak a gyulladásos, kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a következő napokban pedig a reggeli órákban a réteges öltözködésre. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható. A látszáró allergének, a pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint az üröm virágporának mennyisége országosan alacsony, helyenként még elérheti a közepes szintet.
1: Meg

0: Ez volt mára a Derelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Petró Kereszt hallhattátok, a szó pedig innentől kezdve Pety Kovágyié, akivel este hétig rádiózhattok majd. További szép csütörtököt és kellemes zenehallgatást mindenkinek, holnap találkozunk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Esték több felé lehet eső, zápor. Többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Újraindul a Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
6: Időjárás.
7: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: Jól belekezdtünk ebbe a szerda délutánba, így szeptember 24-én nagyon erős forgalomra készüljetek a térségi utakon, és hát az esős idő sem könnyíti meg a helyzetünket. Én is éppen, hogy bepottyantam csak ide a stúdióba, de mondom is, hogy mit tapasztaltam. Én a 6-os főút felől érkeztem most is úgy fel az M0-ásra, az M5-ös irányába, és ott egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot foglalja el pontosan, ahogy felérünk az M0-ásra, és mögötte már 3 kilométeres a torlódás. A 0-áson is rossz a helyzet, de a 6-os főúton hát nekem több mint 25 perc volt felhajtani az M0-ásra, úgyhogy kitartást az arra felé araszolóknak. Egyébként pedig, hogyha jól látom, akkor Dunaharasztinál is lassulásra kell amúgy készülni a 0-áson, illetve az M1-M7 irányában most kivételesen folyamatos a közlekedés. A Csepeli úton erős a forgalom, Sziget-Szent Miklós és a főváros irányába is torlódásra kell készülni. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is, illetve a Gyártelepi Hévát járónál Sziget-Szent Miklóson a Gyári úton, valamint a Műúton, és a Műút 510-es kereszteződésénél is torlódás van. Harasztiban az 510-esen, vagyis a főúton szintén lassú az előrejutás, és az 51-esen Taksony térségében a Szent Imre úti lehajtót azt lezárták, körforgalmat építenek ki, és emiatt ott lassabb tempóra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, és kitartást, ha éppen a dugóban arra szóltok.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Remélem, mindezek ellenére azért jól telik a napotok, így csütörtök délután. A mai napon pedig ne feledkezzetek meg a Gellértekről, hiszen ők ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket természetesen nagyon-nagyon sokáig. Én pedig itt leszek ma is veletek egészen este 7 óráig, hozom a legjobb zenéket, és természetesen sok-sok érdekességet meg programot, nem csak a térségből, hanem a nagyvilágból is. Ha bármi mondandótok lenne, akkor 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok engem érni. Ha segít rajtatok mondjuk a kedvenc slágeretek, akkor nyugodtan írjátok meg ezt is, jó? Mondom, hogy milyen az első hármasban: Lorin nem sokára a Tattoo-val, előtte Pápai Jocsi és a Ki vagyok rád, a Blue-val és a One Love-val, pedig már is kezdjük ezt az órát.

Lorin felvételét hallottátok a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és én rendszeresen szeretem felhívni a figyelmeteket arra, hogy mennyire fontosak a szűrések, és hogy ezekre bizonyos időközönként el kell menni. Érdemes beiktatni egy olyan hónapot, hetet, nem tudom, időszakot, tavaszt, ősz, kinek mi szokott erre a legjobb lenni. Viszont tényleg nagyon fontos, hogy eljárjunk különböző szűrővizsgálatokra. Abból hamar kiderülhet, hogyha baj van, és ha időben kapunk el bizonyos betegségeket, akkor általában van is rá megoldás. És még néhány napig tudtok menni tüdőszűrésre, Sziget-Szentmiklósra, a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Konkrétan szeptember 30-áig tudjátok ezt megtenni. Egyébként a tüdőszűrés is a felnőtt lakosság számára egy ajánlott vizsgálat. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz. A vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg egyébként. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges hozzá. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes, és itt megint felhívom a figyelmeteket arra, hogy panasz nélkül is lehet beteg valaki, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. A vizsgálatra vigyétek magatokkal a személyigazolványotokat, a TB kártyát, illetve ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást, ezekre szükség lesz, és hogy milyen időpontban tudtok menni, azt pedig meg tudjátok nézni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház oldalán, ami nem más, mint a sárgaház.com.

0: Pontnál az M5-ös felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a gyorsítósávot foglalja el a jármű, mögötte 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Tehát nem csak a nulláson, hanem a 6-os főúton is torlódás van, mert nem igazán tudnak besorolni, ha felhajtanak az M0-ásra, és emiatt tényleg nagyon nagy torlódás alakult ki. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a műszaki hibás kamiont hamar elvontatják, és a délutáni csúcsra már talán egy fokkal könnyebb és jobb lesz a helyzet, de addig is biztos vagyok benne, hogy hosszabb menetidővel kell számolni. A Csepeli úton, a fővárosi szakaszon szintén lassú az előrejutás, erős a forgalom a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévátjárónál, Sziget-Szent Miklóson, valamint a Csepeli úton, Dunaharasztiban a főúton és a Dózsa-György úton van torlódás, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között, tudjátok, Taksonynál építkezés zajlik, körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy ez is lassítja ott a közlekedést. És hát a bevezetőmben elfelejtettem mondani, de még jó, hogy a hallgatóink szemfülesek és figyelnek. Csütörtök van, lesz játék, jött egy ilyen kérdés a 0620-95-95-107-re. Természetesen lesz játék, hiszen a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából belépőjegyeim vannak. A térségi hírek után el is mondom majd, hogy vihetitek el tőlem. Ivy pedig már is zenél, ez a Bang Bang.
1: Ez

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk.

0: szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
0: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
0: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
0: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdésre Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épületfejlesztését.
7: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni és befejezni.
6: Permetezést végeznek a Király Dinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a Király Dinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetette a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tökölön kormányzata szeptember 25-én. A szűrő busz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. Három vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
1: 1999 óta minden évben megrendezik a kortárs képzőművészeti fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ókorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Az Aria és Des közöse, ha mindegy szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és ha már azt hittétek, hogy nem lesz ma játék, hát rosszul hittétek, ugyanis lesz természetesen. Méghozzá készülnek Karánckevei Aqualand termális élményfürdőben is a szaunázók hétvégére, amit október 2-a és 4-e között rendeznek majd meg. A Magyar Fürdőszövetség, melynek az Aqualand is aktív tagja, minden évben október 1. hétvégén szervezi meg a szaunázók hétvégéjét, melyet országos szezonnyitó rendezvényként tartanak számon hazánk fürdői és a szövetség tagjai, és hát ők is készülnek erre a jeles alkalomra, hogy méltóképpen indíthassák a Vitálközpontnak a kiemelt őszi-téli szezonját. Rendhagyó, egyben rájuk jellemző módon már hétvégét megelőző péntek este ebben az ünnepinek mondható hangulatban teljlik majd, és hát a programok részletei hamarosan láthatóak. Kiemelt országos program szombaton 16 órakor lesz a szövetség által megadott zenére és illó olajokra vonatkozó instrukciók alapján. Na hát ebben az időben nincs is jobb, mint egy fárasztó nap után egy picit ellazulni valami forró termál vízben, erre van lehetőségünk ott, illetve utána szaunázni, és ha még a tejszínhabra a cseresznyét is oda szeretnénk tenni, akkor egy jó masszást is kérünk. Hát szerintem ez a tökéletes nap, aztán utána durmolni egyet, és jöhet előről az egész. Én ezt most nagyon-nagyon adnám. No de ti nyerhettek tőlem belépőjegyeket, egy páros belépőjegy ma is a tét, és 6 óra után fogom majd odaadni. A szerencsés nyertesnek a feladat pedig nagyon-nagyon egyszerű. Azt a kifejezést várom tőletek, hogy szaunázók hétvégéje, illetve a keresztneveteket. Tehát szaunázók hétvégéje és a keresztnév SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Sok sikert kívánok, 6 óra után legyen kéznél a telefon.

Billy William és az Ego szólt a Lakihegy Rádióban, és egy meglepő mondat fogja elhagyni a számat, de majd kifejtem, hogy miért. Képzeljétek, egyre sósabb a Balaton. A magas hőmérséklet és az erős párolgás miatt a Balaton vízkémiája drasztikusan változik. Az édesvízi tartományból már kezd átlépni a félsós tartományba, úgyhogy elképzelhető, hogy pár évtized múlva tényleg lesz magyar tengerünk. Kétségbeejtő egyébként, így viccet félretélve, a Balaton vízmérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek, a napokban is óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál. Erre hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. A Másfél Fok online eseményén Vasas Gábor a vízszint kapcsán elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta 2000-től kezdődően már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós, negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. A Balaton egy rendkívül sérülékeny, sekély, átlagosan mindössze 3-3,5 méter mély tó, amelynek vízszintjét és vízháztartását alapvetően a magyarországi vízgyűjtő területre hulló csapadék határozza meg. Magyarországon a száraz, aszályos területek terjeszkedése már a Balaton vízgyűjtőjét is elérte, ezért a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai. Beszélt arról is, hogy az év első hőhulláma drasztikusan a teljes 3-4 méteres mélységig közel 30 fokosra melegítette fel a tóvizét. A magas hőmérséklet és az erős párolgás miatt megindult a víz töményedése, vagyis a sósodás folyamata. A Balaton vízkémiája drasztikusan változik, és az édesvízi tartományból már kezd átlépni a félsós tartományba. A vízminőség és az alacsony vízszint összefüggéseiről szólva elmondta, a közhiedelemmel ellentétben az alacsony vízállás a Balaton esetében nem feltétlenül jelent rosszabb vízminőséget, és alapvetően az algásodásnak sem kedvez. Hát nagyon sok mindent elmondtak még ezzel kapcsolatban, hogyha valakit érdekelnek további részletek, nyugodtan olvasson utána. Hát reméljük, hogy ezt a száraz időszakot valahogy majd túl éljük, aztán körforgás van. Egyszer csak ez is változik, és visszatérünk valahogy valamilyen módon a normál tartományba. Nyilván arra nekünk is oda kellene figyelni, hogy mit, mikor és hogyan cselekszünk, de erről már annyit beszéltem, hogy inkább indítok egy dalt.

0: ettől a daltól valahogy mindig bulizni támad. Kedvem ez volt a Last Night itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Nagyon-nagyon kedvelem ezt a slágert, de nem erről akartam nektek beszélni, sokkal inkább arról, hogy mi a helyzet a térségi utakon. Hát a nullás déli szektorában a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon véget ért a sávzárás a korábbi műszaki hibás jármű miatt. A 14-es kilométertől az időközben kialakult torlódás lassan oszlik fel, úgyhogy még hatással van például a 6-os főútnak az M0-ás közelében lévő szakaszára is, tehát ott is torlódásra kell készülni. A többit hozom a hírek után, maradjatok velem!
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámítható tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztéséig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
4: Időjárás.
5: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 4:03 és az a jó hírem van, hogy a nulláson a déli szektorban a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon véget ért a sávzárás a korábbi műszaki hibás jármű miatt. A 14-es kilométertől az időközben kialakult torlódás viszont lassan oszlik fel, és még a 6-os főúton is látom, hogy torlódás van az M0-as közelében, de reméljük, hogy ez hamarosan megoldódik. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán a Massányi Károly úti kereszteződésig torlódásra készüljetek, és a Csepeli úton is torlódás van Sziget-Szent Miklós irányába, a főváros és a Sziget-Szent Miklósi szakaszon is, illetve a Kántor utcában is. A Gerinc úton is, ott is óriási a torlódás, meg a rávezető utakon, tehát ott a Tököli repülőtér melletti útszakaszon, a bevásárlóközpontnál, a gyártelepi hévátjárónál, gyári úton, műúton, és a Hunyadi utcában, tudjátok, ez vezet Tökörre, illetve a Csépi út műút kereszteződésénél is torlódásra készülhettek, most már az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál egyaránt lassú a haladás, és az 51-esen is a két település közötti szakaszon, tehát Taksony és Dunaharaszti között torlódásra kell készülni, és az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál szintén torlódásra számítsatok. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatok.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 24-e csütörtök van, egy nappal közelebb vagyunk a hétvégéhez, és meg is ünnepeljük egy jó kis játékkal, hiszen a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából van 2 darab belépőjegyem, amit nagyon szeretnék majd 6 óra után odaadni valakinek. Másodperceken belül kint vannak az infók egyébként a Facebook oldalunkon is, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni, de még jobb, ha velem tartottok, hiszen az óra második felében hozom majd erről is az infókat. Na lássuk, milyen zenék jönnek. Lost Frequencies érkezik nem sokára, előtte Mova és az Összezár, Bobby Ray-vel pedig az Airplane slágerével kezdjük az órát.

Lost Frequencies slágere után beszéljünk egy picit az első Sziget-Szentmiklósi városnapokról, ugyanis van miről beszélni, mert hát egy adásidő kevés lenne szerintem, hogy felsoroljam, hogy mennyi minden program lesz ez alatt a 4 nap alatt, konkrétan október 8-a és 11-e között. Tényleg mindenki meg fogja találni szerintem a saját ízlésének valót. Az biztos, hogy 8-án egy jó kis filmvetítése kezdődik majd az egész program. 40 éves Sziget-Szentmiklós is, hát erre emlékeznek majd vissza egy dokumentumfilm keretében, amit bemutatnak majd. Koncertek lesznek a Kéktó Szabadidőparkban pénteken és szombaton, emellett komoly zenei koncert Ádám Jenőre emlékezve október 11-én vasárnap, és még városnapi zsibongó is lesz, erről vannak most már részletesebb információim. Ez lesz a gyerekprogram tulajdonképpen a Városi Könyvtár és közösségi ház előtti téren egyébként. 13 órakor kezdődik majd ez a rendezvény, és elsőként te mit keresel valójában? Ez a címe, egy izgalmas közösségi kincskereső élményben lehet részletek a Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány jóvoltából. Aztán 15 órától jazzband mini koncert lesz, majd 16 órától Spice Pop koncert. Lesz természetesen városnéző kisvonat, űrprogram, egy igazi űrlabirintus és játszótér várja majd a kicsiket, kézműves foglalkozások a színe jóvoltából, és Kovácsik Mónika vezetésével a Sakksziget is kitelepül, úgyhogy a sakkozás alapjait is el lehet majd sajátítani. Azt gondolom, hogy remek lesz ez a program is, és mondom, nézzetek fel a sárgaház.com-ra, vagy a Városi Könyvtár és Közösségi Háznak a Facebook oldalára, mert ott rengeteg egyéb más programról is szó esik majd, ami a 4 nap alatt vár majd ránk. Úgyhogy jó nézelődést, és remélem, hogy találkozunk valamit.

Nagyon jó tanács volt ez Geszti Pétertől, ne feküdj le haraggal, csak hát néha ezt könnyebb mondani, mint megcsinálni, nem tudom, ti hogy vagytok vele, erről is beszélgethetünk akár a következő fél órában, de számtalan más dolog is szóba kerül, majd például a játékunk, hiszen csütörtök van, és ilyenkor a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jó voltából nekem mindig van páros belépőjegyem, ez ma sincs másképp, az információk, részletek, a játék feltételei már kint vannak a Facebook oldalunkon, de természetesen a hírek után hozom a feladványt. Nem lesz bonyolult, ezt már előre elárulhatom nektek, csak küldjétek az üzeneteket, mert 6 óra után fogom hívni egyébként a szerencsés nyertest. A következő fél órában pedig kiderül majd az, van egy lista, hogy melyek a magyarok legnépszerűbb Európán kívüli úti céljai idén ősszel, mert ugyan a nyarat már befejeztük, de azért nagyon sokan ilyenkor ősszel és télen is elutaznak, és nem csak Európán belül, lesznek rajta egyébként meglepő információk, és ha már itt járunk, akár arról is beszélgethetünk, hogyha most a pénz nem számítana, tegyétek ezt félre, tényleg bármit megengedhetnétek, legszívesebben hová utaznátok el? Írjátok már meg, beszélgessünk erről egy picit, mert nekem azért lenne jó néhány helyszín a listámon, de nagyon kíváncsian várom a ti véleményeteket is. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, ahová várom az üzeneteiteket, és mondom, figyeljetek, mert hozom majd a játék részleteit is. És az úton lévőknek

stúdióba, és én legalább 20 percet, de inkább 25-30 percet arra szóltam ott, mire feljutottam a nullásra, és akkor még ott fölfelé, szóval tényleg idegtépő tud ez lenni. Bízunk benne, hogy gyorsan megoldódik majd ez a helyzet. De egyébként az ellenkező irányba M1 M7 felé én úgy látom, hogy folyamatosan lehet amúgy közlekedni. Az M51-es Dunaharaszti lehajtójánál viszont van egy pici torlódás, és nagyobb torlódás a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly útig, sőt most Halászszelken is lassú a tempó, a Gerinc úton is nagyon nagy a torlódás, Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi Sándor utcában, a Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton, Műúton, a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi fővárosi szakaszán, aztán a Műút Csépi út kereszteződésénél, a Műút 510-es kereszteződésénél, az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton, és akkor még az 51-esről nem is beszéltem, ott Taksony és Dunaharaszti között szintén nagy a torlódás, úgyhogy próbáljátok meg valahogy türelmesen vezetni, és vigyázzatok nagyon magatokra, én pedig várlak vissza titeket a következő fél órában is.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön

0: mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Munkatársat keres a Sziget-Szentmiklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szentmiklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Megmozdul Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébeti Idős Klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi intézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet. Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen, a második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredmény. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hit találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb fél idejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajöve megnyerték a találkozót.
5: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy a szavuk sem nem tele. Lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, természetesen akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó 3 percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

és az IIU szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Játszunk egyet, mit szóltok hozzá, már úgyis ilyen borult, esős, nem is tudom milyen nap ez a mai, olyan szerintem egy kis feszültség is vibrál most a levegőbe valamiért, nem tudom, hogy front van, vagy mi okozza, úgyhogy seperjük ezt el egy jó kis játékkal, hiszen a nyeremény az nem más, mint egy páros komplex zóna jegy, amit a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőben tudtok felhasználni egy hónapig, úgyhogy jöhetnek az üzenetek, nagyon egyszerű lesz a feladat. Na de mire készülnek, mert ők mindig készülnek valamire, mindig programokkal csábítják a hozzájuk érkezőket, és nem hagyják őket unatkozni. A Magyar Fürdőszövetség, melynek egyébként az Aqualand is az aktív tagja, minden évben október első hétvégén, ebben az évben október 3-a 4-e között rendezi meg a szaunázók hétvégéjét, melyet országos szezonnyitó rendezvényként tartanak számon hazánk fürdői és a szövetség tagjai. És bizony ők is készülnek erre a jeles alkalomra, hogy méltóképpen indíthassák a Vitálközpontnak a kiemelt őszi-téli szezonját. Rendhagyó, egyben rájuk jellemző módon már a hétvégét megelőző péntek este ebben az ünnepinek mondható hangulatban telik. Kiemelt országos program szombaton 16 órakor lesz majd a szövetség által megadott zenére és illó olajokra vonatkozó instrukciók alapján országszerte egy időben ugyanaz lesz majd egyébként látható, de minden további információt megtaláltok a Lakihegy Rádió Facebook oldalán is, érdemes ellátogatni. A feladat pedig a páros belépőjegyért szerintem végtelenül egyszerű. Küldjétek el nekem azt a kifejezést, hogy szaunázók hétvégéje, illetve a keresztneveteket. Jó, ennyi még egyszer, szaunázók hétvégéje és a keresztneved, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 0620 95 95 107-re. 18 óra után pedig hívni fogom a nyertest.

Megan Trainor és a Shimmer szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, ugyan a nyárnak már vége van, de nagyon sokkal ősszel is elutaznak, vagy akár télen is, és hát most elárulom nektek, hogy a foglalási adatok alapján összeállított legnépszerűbb helyek listája, 20-as listája, hogyan néz ki. Másfélszer annyi magyar repül idén ősszel Európán kívülre, mint egy évvel korábban, legalábbis az egyik ilyen online jegyfoglaló oldal szeptember közepéig leadott foglalási adatai alapján. 2026 őszén 50,6%-kal több magyar repül Európán túlra, mint tavaly ilyenkor. Az őszi toplistát egyébként Törökország vezeti, ahová 47%-kal többen foglaltak, mint egy évvel korábban. A második Egyiptom 8%-os növekedéssel, a harmadik pedig az Amerikai Egyesült Államok, ahová 40%-kal több magyar utas foglalt, mint tavaly. A negyedik helyen álló Marokkóba már több mint kétszer annyian foglaltak, mint tavaly ősszel. Az első 10-ben 5 távolabbi ázsiai úti cél, Tájföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán is szerepel, de a 20-as listára Argentína, Mexikó és Ausztrália mellé felfértek olyan célállomások is, mint például Dél-Korea, Malajzia, India vagy éppen Nepál. A népszerűségi sorrend mellett érdemes azt is megnézni, hogy mely úti célok erősödtek a legnagyobbat. A leglátványosabb növekedést Argentína mutatja, a dél-amerikai országban 321%-kal több, vagyis több mint négyszer annyi magyar utas foglalt idén őszre, mint egy évvel korábban. Kínába 3-szor, Grúziába pedig valamivel több mint 3-szor annyi magyar repül az adatok alapján, mint tavaly ősszel. Több esetben legalább megduplázódott az odautazó magyarok száma. Vietnámba és Mexikóba 111, Marokkóba 121, Nepálba 125, Malajziába pedig 174%-kal többen foglaltak. A kiugró változásoknál persze érdemes figyelembe venni, hogy egyes desztinációk alacsonyabb utasszámról indulnak. A 20 legnépszerűbb célország közül egyedül az Egyesült Arab Emírségekbe foglalt kevesebb magyar, mint egy évvel korábban, itt 32%-os visszaesés tapasztalható, hát ennek nagyjából tudjuk, hogy mi lehet az oka. Én azért kíváncsi lennék, hogy milyennek a bővülésnek, vagy milyen lennek a bővülésnek a hátterében, olcsóbbak lettek a repülőjegyek, nyilván erősödött a forint a korábbi évekhez képest, úgyhogy sok minden állhat. Én pedig még arra is kíváncsi lennék egyébként, hogyha most a pénz nem számítana, ti legszívesebben hova utaznátok el, ha lenne rá lehetőségetek, tényleg meg lenne rá a pénz, akkor mi lenne az a desztináció, amit szívesen meglátogatnátok? 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom. Kíváncsian várom a véleményeteket.

az egykori FM dal, ez volt a Megtalállak még itt a Lakihegy Rádióban 3,5 perccel 5 óra előtt, és a közlekedőknek mondanám, hogy a nullás déli szektorán a 6-os főúti csomópontnál korábban egy defektes teherautó állt a gyorsítósávon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A jármű a 14-es kilométertől tovább indult, de az időközben kialakult torlódás lassan oszlik. Jelenleg 4-5 kilométer hosszú. A 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces alaszolás után tudnak feljutni az autóútra, nem alaszolás, hanem a rasszolás után tudnak feljutni az autóútra. Ez szerintem túl pozitív becslés. Amikor én jöttem, igaz, mondjuk az egy 2 órával ezelőtt volt, és akkor még ott állt ez a kamion, akkor én olyan 25-30 percet álltam jelen pillanatban, kinek mi a tapasztalata, akár ezt is megírhatjátok. 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom. Előre is köszönöm szépen.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
8: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
10: 5 óra múlt 3,5 perccel, és kezdjük azzal, amiről az Útinform is ír, hogy a Nullás déli szektorán a 6-os főúti csomópontnál korábban egy defektes teherautó állt a gyorsítósávon az M5-ös felé vezető oldalon. Viszont a jármű a 14-es kilométertől már tovább indul, de az időközben kialakult torlódás lassan oszlik, jelenleg 4-5 kilométer hosszú, és a 6-os főút felől érkezik és 10-12 perces araszolás után tudnak csak feljutni az autóútra, legalábbis az, aki az M5-ös irányába tart. Ezen kívül telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, Lakihegyi és Halásztelki szakaszán. Torlódás van a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, valamint torlódás van a Gyártelepi Hévátjárónál, a Gyári úton és a Műúton. A Műút és a Csépi út kereszteződésénél szintén mindkét útszakaszon torlódásra kell készülni, valamint a Műút 510-es kereszteződésénél is. Taksonynál és Dunaharasztinál az 51-esen és az 510-esen is torlódásra kell készülni, illetve az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál szintén torlódás van. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Kitartást kívánok minden hazafelé alaszolónak, és sok türelmet természetesen itt szeptember 24-én, kispénteken, csinteken, csütörtökön, ki hogy szereti hívni ezt a napot. Remélem már látjátok a fényt az alagút végén, és már hangolódtok egy picit a hétvégére. Na, én ebben próbálok egy picit segíteni, mondjuk a ma délutáni játékban, hiszen a ráckevei Aqualand termál és élményfürdő jóvoltából páros belépőjegyen van, amit hát körülbelül kicsivel több, mint egy óra múlva szeretnék is odaadni majd a nyertesnek, úgyhogy a részletek miatt maradjatok velem, vagy ha siettek, és nem lesztek esetleg vételkörzetben, akkor irány a Lakihegy Rádió Facebook oldala, ott megtaláljátok a feladatot is. Egy dolog van, amire azért oda kell figyelni, hogy 6 óra után kéznél kell tartani a telefont, mert bármikor csöröghetek. Na, csapjunk bele ebbe az órába Britney Spears-el. Give Me More, ezzel kezdünk.
11: It's Britney, bitch.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, szépen lassan magunk mögött hagyjuk a szeptembert is, hiszen ha belegondolunk, akkor egy hét és vége van, sőt annyinak, annyi sem. És aztán kezdünk egy újabb csodás őszi hónapot, az októbert, és október első napján az időseket ünnepeljük, ugyanis akkor van az idősek napja, és erre készülnek számtalan helyen itt a térségben, például Dunaharasztiban is szeretettel várják az idősek napja alkalmából rendezett hagyományos ünnepségre a szépkorúakat október 1-én csütörtökön 15 órától a József Attila művelődési házban tartják majd a délutánt, és dr. Szalai László polgármester köszöntőjével és az ajándékok átadásával indul majd a délután. Aztán jön Leblanc Győző, Hol van az a nyár operett és nosztalgia műsora, majd egy kis vendéglátásra is várják az odaérkezőket, majd Molnár György, Líra díjas harmonika művész és koncertzenekarának az előadása következik, közreműködik Gallusz Niki és Csonka András, hát egy szuper kis délutánra várják a Harasztiban élő szépkorúakat. Sziget-Szent Miklóson is megemlékeznek róluk az IT hangverseny termében, az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármesterem, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalkától, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetőjétől hallhatjuk majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése egyébként 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot, mármint az október 1-ét, az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 91. október 1-én tartott meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. És milyen jó, hogy ők is vannak velünk. Reméljük, hogy még nagyon sokáig Tovlóval megyünk már is tovább.

Barry és a 13-ok szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen és 8 perc múlva 5:30. Ennek megfelelően szinte valamennyi térségi úton torlódásra kell készülni így a délutáni csúcsban. Ráadásul még korábban volt egy műszaki hibás teherautó a nulláson a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös irányába, hát jó nagy dugót okozott, viszont a 14-es kilométertől már tovább indul, de az időközben kialakult torlódás az lassan oszlik fel, jelenleg 4-5 kilométer hosszú. A 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces araszolás után jutnak fel a nullásra, már aki az M5-ös irányába tart, az M1-M7 irányába viszonylag gyorsan megoldható ez a helyzet. Aztán a főbb útvonalakon második Rákóczi-Ferenc út, Csepeli út, Gyártelepi hévátjáró, valamint az 510-es Taksonyi és Dunaharaszti és az 51-es Taksonyi és Dunaharaszti szakaszán is torlódásra kell készülni, valamint az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál is. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, játékon van, hozom a részleteket, tartsatok!

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, barát.

0: baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kabai Pékség.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbfejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
4: Az éves beruházásaink között ott van a leszek északi részén a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
3: Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
5: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
3: 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városa avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
7: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: hogy miért vesz.
1: Dánielfi, akivel a szerencsések idén-nyáron személyesen is találkoztattak Sziget-Szent Miklóson, hiszen a Summerfest nemzetközi folklór fesztiválon a Párnográsznak ő volt a meghívott vendége, és hát fergeteges volt a hangulat, az egyszer biztos. És szerintem fergeteges lesz a hangulat Ráckevén is az Aqualandben, hiszen ahogy már nagyon sokszor, most is egy országos rendezvényhez csatlakoztak, és aki járt már az Aqualandben, az pontosan jól tudja, hogy hát egy csodavilágok van, ami a szaunázást és annak a kultúráját illeti, erről már nagyon sokat beszélgettünk, és most a Magyar Fürdő Szövetség, amelynek ők is tagjai, minden évben október első hétvégén, az idei évben október 3-án és 4-én rendezi meg a szaunázók hétvégéjét, melyet országos szezonnyitó rendezvényként tartanak számon hazánk fürdői és a szövetség tagjai, és ők is készülnek erre a jeles alkalomra, hogy méltóképpen indíthassák a Fürdő Vitál Központjának kiemelt őszi-téli szezonját. Úgyhogy rendhagyó, egyben rájuk jellemző módon a már a hétvégét megelőző péntek este ebben az ünnepinek mondható hangulatban telik majd, és hát részletes programok erről a hétvégéről megtalálhatóak a Facebook oldalunkon, ott vannak linkek, úgyhogy meg tudjátok nézni, ha esetleg van kedvetek menni. Én pedig adok valakinek ma 6 óra után egy páros belépőjegyet, úgyhogy akár biztosíthatja is azt, hogy ő ott legyen ezen a szaunázók hétvégén. A feladat pedig nagyon egyszerű, nem bonyolítottam ma sem túl. Annyit várok el tőletek így csütörtök délután, hogy küldjétek el nekem a szaunázók hétvégéje kifejezést, meg a kereszt neveteket, vagy SMS-ben, vagy Viberen. 0620 95 95 107, ide várom az üzeneteiteket, és még egy nagyon fontos, hogy 6 óra után vegyétek fel nekem a telefont, hogyha hívlak titeket, mert ha nem, akkor sajnos valaki mást kell majd. Köszönöm.

Szakihegy Rádió helyben vagyunk, már megint egy sorozat ajánlót hoztam nektek, hiszen október 2-án válik elérhetővé az egyik nagy streaming csatornán a Schumacher 94, egy legenda születése című dokumentumfilm, ami Michael Schumacher pályafutásának meghatározó időszakát idézi fel. A 105 perces filmben több egykori pályatárs és fontos szereplő szólal meg, köztük Willy Weber, korábbi menedzser Kai Ebel, az RTL egykori műsorvezetője, valamint a Benetton akkori csapatfőnöke, Flavio Briatore. A legszemélyesebb részleteket azonban Schumacher felesége Corina osztja meg, aki kapcsolatuk kezdetéről, szerelmükről és a versenyző magánéletéről is beszél. Corina Schumacher a filmben felidézi például, hogy édesanyja nem nézte jó szemmel a kapcsolatuk kezdetét, ugyanis Michael már fiatalon is híres volt kemény versenyzési stílusáról. A szívem vele versenyez, amikor nyer, és akkor is, amikor veszít. A szívem mindig vele van, mondta a férjéről. Azt is elárulta, hogy kapcsolatukban megvolt a helyük a vitáknak is. Volt egy padunk, ahol mindig megbeszéltük, ha valami gond volt. Ha én eleinte felemeltem a hangom, ő mindig halkabb lett. De beszél még a rajongók által küldött változatos, sokszor kifejezetten zavarba ejtő és indiszkrét ajándékokról is. Az 1994-es szezon eredetileg a világbajnok Ayrton Senna és a feltörekvő Schumacher párharcáról szólhatott volna, ám a harmadik futamon a brazil klasszis halálos balesetet szenvedett. A tragédiát megelőző hétvégén Ronald Ratzenberger is életét vesztette egy balesetben. Corina erre úgy emlékezett vissza, hogy ekkor jöttek rá, a versenyzés tényleg veszélyes. Ayrton Senna halála Michael Schumacherre is súlyos hatással volt. Willy Weber szerint a német versenyző a Benetton csapatának lakóautójában sírt, és arról beszélt, hogy talán nem akarja folytatni a pályafutását. A buszban sírt, és azt mondta nekem, hogy gondolkodik rajta, elinduljon-e a következő versenyen, mesélte Weber. Corina szerint férje vele nem osztotta meg ezeket a kétségeket. Hát én kíváncsi leszek, hogy ebben a sorozatban beszél-e a jelenlegi állapotáról, hiszen a világtól elzártan él a síbalesete óta, és gyakorlatilag teljes hírzárlat van vele kapcsolatban, de ha rosszul vagyok informálva, akkor nyugodtan javítsatok ki, mert kíváncsi vagyok a részletekre. 0620 95 95 107 itt értek el.

0: És Kevin és Marics Peti közös dalával az Elszáll az idővel zártuk ezt az órát a Lakihegy Rádióban. 4 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel jelentkezünk majd, és hát egy fél órátok van még arra, hogy jelentkezzetek a játékra, hiszen a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő jóvoltából belépőjegyeim vannak, részletek kint vannak a Facebook oldalunkon, de még a következő fél órában egyszer úgy is elmondom, majd az úton lévők pedig a nullás déli szektoron az M5-ös irányába még mindig torlódásra készülhetnek, és emiatt a 6-os főúton is az M0-ás közelében nehézkes a feljutás. Vigyázzatok magatokra, ha többit hozom a hírek után.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Valakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Meghalt két katona szolgálat teljesítés közben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésen. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy stroke-os beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz.
4: Időjárás.
5: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a Nullás déli szektorán a 6-os főút csomópontjánál korábban egy defektes teherautó állt a gyorsítósávon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A jármű a 14-es kilométertől tovább indul, de az időközben kialakult torlódás lassan oszlik, még mindig ezt írja az útinform. Jelenleg 4-5 kilométer hosszú, a 6-os főút felől érkezők és 10-12 perces araszolás után tudnak csak feljutni az autóútra az M5-ös irányába, és ezt én is meg tudom nektek erősíteni. Egyébként hát ez már 3 óra előtt történt, már 6 óra elmúlt, és még mindig ez a helyzet. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán és Lakihegynél is telítettek a sávok. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén torlódásra és erős forgalomra kell készülni, valamint a Gyártelepi Hévátjáró környékén Sziget-Szent Miklóson, főként ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál számíthattok torlódásra. Ezen kívül én azt látom, hogy most már az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál jól járható, bár élénk a forgalom. Na ezt nem tudom elmondani, az 51-esről ott Taksony és Dunaharaszti térségében is erős a forgalom, sőt a Nullás közelében kifejezetten torlódásra kell készülni, valamint az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál is nagyon lassú az előrejutás. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Szeretettel köszöntök minden Lakihegy Rádió hallgatót, így szeptember 24-én csütörtökön, és hát reméljük, hogy boldog lesz ez az óra egy embernek már biztosan, hiszen páros belépőjegyet adok majd oda valakinek, aki játszott velem a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő jóvoltából. Ha nem szeretnél lemaradni erről a játékról, akkor még van hát egy olyan 10-15 percet, hogy elküld az üzenetedet. Részletek a Facebook oldalunkon, na jó, tudjátok mit, akkor még most elmondom még egyszer. A feladat annyi, hogy elkülditek nekem azt a kifejezést, hogy szaunázók éjszakája, bocsánat, nem éjszakája, hétvégéje, tehát szaunázók hétvégéje, és a keresztneveteket. SMS és Viber is játszik, 0620 95 95 107-es a szám, ide várom az üzeneteiteket, és ebben az órában kiderül, hogy ki lesz a szerencsés nyertes. A No Doubt felvételével kezdjük ezt az órát, már is szól az It's My Life.

Khalid és Anna című felvétel szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Én pedig hozom nektek a városnapi programokat, hiszen október 9-e és 11-e között Sziget-Szent Miklós ünnepel. Még lesz egy ünnepi testületi ülés is. Erről még nem is beszéltem nektek. Na mindegy, annyi mindenről még nem. Például, hogy a fiataloknak lesz egy ilyen városjáró ifjúsági vetélkedő, ahová egyébként még tudtok jelentkezni, hogyha minden igaz a sárgaház.com oldalon megtaláljátok erről is az információkat. Lesz halászléfőző verseny október 10-én, süti verseny, amire még szintén lehet jelentkezni, sőt, még szüreti felvonulás is lesz október 10-én, ami reggel 9 órakor kezdődik. A gyülekező az a polgármesteri hivatalnál lesz, aztán az első megálló az egyik pékségnél lesz, a dr. Lengyel Lajos utcában, onnan mennek tovább az Árpád utca, Petőfi utca, Széchenyi utca, Ősz utca, Dobó utca, Tököli út érintésével, a második megálló utca, Tököli út érintésével, a második megálló egy cukrászdánál lesz, a Tököli út ifjúság útja következik ezután, a harmadik megálló a Plázánál lesz, a negyedik pedig a Kéktó szabadidő parkban, és egyben ez a vége. Fellépnek a Napraforgók néptánc együttes kamaracsoportja, a Sziget-Szent Miklósi Szép Szivárvány hagyományőrző csoportja és zenekara, és hát nagyon sokan támogatják ezt a rendezvényt. Ha az útvonalat szeretnétek tudni, akkor ezt is megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. Ezen kívül a városnapi zsibongóról, ami vasárnap lesz, már szóltam, viszont még nem beszéltem nektek a kéktós programokról, ugyanis Város Vibe néven lesz majd ott program október 9-én és 10-én, pénteken este 18 órától az Ádám Jenő általános iskola is, ami fúvós zenekara indítja majd a programot, aztán jön egy köszöntő, majd az ifjúsági, városi ifjúsági vetélkedő eredmény hirdetésére is sor kerül, 19 órától a színpadon az Orevoár, 20.30-tól Veres Attila, DJ Moha indítja majd az estét, őt követi DJ Wilcox, egészen 11 óráig lesz majd lemezjátszók mögött. Aztán szombaton 18 órától a Foglalt nevű zenekar ad majd koncertet, ők voltak az idei Rock Szigetnek a külön díjas zenekara, aztán érkezik 19 órától a 4-es Street egy jó kis koncerttel majd DJ Derek, aztán pedig DJ Pixa, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen a hétvégén is jól szórakozhatunk, és ez még mindig nem a programok teljes kínálata, szóval látogassatok el a sárgaház.com-ra, nálunk pedig Giant Rooks zenél, ez a Slow Dance.

Tarány Tamás és a Szilánkok című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és még egy sporthírrel azért így a térségi hírek előtt adós vagyok, hiszen az OTP Bank PIK Szeged együttesét látja vendégül szombaton 18 órától az SKSK az NB1 negyedik fordulójában. A Sziget-Szent Miklósiak az esélytelenek nyugalmával vághat

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csak lakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Öncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi

0: érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdésre Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
4: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni és befejezni.
3: Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg Halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án Halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Tancsó. A megemlékezésen Halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja. A megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. nyitja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Laking egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyku Ágit halljátok, és ez a mai esős idő nekem azt hozta elő, hogy vajon a természet most mit érezhet. Én úgy képzeltem ezt el, hogy most vesz egy mély levegőt, mint mi, amikor mondjuk egy hosszú, szorgos, dolgos, fárasztó hét után szombaton tudunk egy picit tovább aludni, és úgy ébredünk fel, hogy nem kell az ébresztő órát hallgatni, és ásítunk meg, nyújtózunk egy nagyot, aztán még egy kicsit szunyókálunk kávéval a kezünkben az ágyban. Na hát szerintem valamilyen kellemes érzése lehetett az eső miatt ma a természetnek, úgyhogy én egyáltalán nem bánom ezt a borús időt. Mondom, hogy mire számíthatunk péntektől. Nyugodt északnyugat felől kiderülő égre, napközben időként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de állítólag csapadék az nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok, hajnalban 2-10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban pedig 19-24-20 fok körüli értékeket mérhetünk, és gyakorlatilag a hétvége időjárása is ilyen nyugodtan telik, majd kicsit fátyol felhős, de inkább napsütéses időben lehet részünk, és 20 fok fölötti maximumokra kell számítani. És hát nézem az erőjelzést, és jövő hétre egyáltalán nem ír már megint csapadékot, úgyhogy remélem, hogy ez a csapadékos időjárás egészen holnap reggelig kitart, esik folyamatosan az eső, mert tényleg a természetnek óriási szüksége van most erre. Mi pedig megyünk most tovább a legjobb slágerekkel, aztán pedig kiderül, hogy ki a mai nyertesünk.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, szaunázók hétvégéjét tartják október 3-án és 4-én. A Magyar Fürdő Szövetség ezt minden évben megtartja, és ehhez csatlakozik a Ráckevei Aqualand termális élmény fürdő. Hát nyilván ők csavarnak rajta egy picit, hiszen náluk nem csak szombaton és vasárnap lesznek programok, hanem már pénteken is várják az érdeklődőket. Úgyhogy a nyertesem az akár erre a hétvégére is beválthatja a páros belépő jegyet. Most már csak azt kell kideríteni, hogy ki lesz az a szerencsés.
1: Halló, tessék, Bozdania.
0: Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, szerintem jó helyen járok.
1: Igen, szia Ági.
0: Szia Dani, küldtél te is nekem üzenetet. Igen. Szaunázók hétvégéje, ezek szerint te nagy szaunás vagy.
1: Igen, nagy, sokat szoktam járni szántra is, meg simán szaunázni is. Nyáron ugye hanyagoltam, a 40 fok volt, hogy ez is egy szauna volt nekem leginkább kint. Úgyhogy, de így, hogy kezdődik az ősz, ilyen szeptember vége, október felé már elkezdtem járni korábban is már itt szaunákra, meg szántokra is, akkor így megjobban bírható, hogy egy 20 körül van már kint is önmérséklet, jobban lehűlök. Úgyhogy úgy szeretem különféle, amikor ilyen krémeket, vagy ilyen sós feelingeket adnak, ezeket mind szeretem, mert egy kicsit ilyen felszülve érzem magam.
0: Te mit tapasztalsz egyébként? Számodra mi az, amit a szaunázás ad így egészségügyileg a szervezetednek?
1: Én érzem, hogy kicsit talán kitisztult, tehát egyébként a méreganyagokat tényleg egy kicsit kiizzadom. Nekem az arcom kisebb, kicsit patanásos is, és azok is jobban szoktak így az által tisztulni az arcom, hogy ott is kiizzadom. Még annól olvasok is ajánlottak, hogy érdemes itt szaunázni, mert hogy akkor jobban így jutnak onnan is, úgymond a méreganyagok vagy a kosz. Úgyhogy nekem így ezt az érzést szokta adni, mert nyilván a krémekkel meg minden egy kicsit tovább lesz a bőröm is, és sokkal kellemesebb utána, mondjuk a fürdőzés is.
0: Uh-huh. Az immunrendszereden, hogy erősödik tőle például, vagy ellenállóbb lesz, azt tapasztalod?
1: Hát ezt nem tudom, mert közben én szoktam szedni vitaminokat is, meg ilyenek, szóval most nem tudom, hogy ez csak ráeresít, vagy nem. Most így ezt külön nem tudom, de lehetséges egyébként igen, hogy ez által segít, hogy ha fázok, akkor is hamar túl leszek rajta igazából. Úgyhogy lehet, hogy ez is szokott segíteni.
0: És hogyha nyernél egy páros belépőjegyet, akkor kit vinnél magaddal szaunázni?
1: A legjobb barátomat, mert vele szoktam mindig járni szaunázni, és meg szaunáz. Úgyhogy közösen szoktunk járni szászokra is, a fürdőbe is, úgyhogy nagy fürdősök vagyunk egyébként is, szóval szeretünk járni szaunákba, és a fürdőzni.
0: No hát kedves Dani, akkor hívhatod a barátodat, mert te vagy a mai nyertesünk.
1: Ó, de szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Nagyon szuper, nagyon szeretem ott a szászokat is, úgyhogy ennek kifejezetten nagyon örülök.
0: Szuper Dani, akkor együtt majd mindjárt a zenék alatt kiörömködjük magunkat, tartsd a telefont és megbeszéljük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm.

0: Kedves hallgatók, itt az FM 107 egészen búcsúzni jöttem, hiszen perceken belül 7 óra van, jön a Sziget Krónika a térség hír összefoglalója, majd 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. BLR-rel kezdünk majd, aztán jön a Morians, Kolibri, Dead Money, Krisztóf, Horváth Tamás, Varga Viktor, Eric the Beavers, Dash és Young Fly, Animal Cannibals és még nagyon sokan mások. Aztán 8 óra után jön a Szívhangok című riport műsorunk, Bredák Szandival, Nyéki Gabriellával és vendégükről kell, bántalmazásról lesz majd szó. Én, illetve 9 óra után a Süsfennap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra, és a lányok holnap reggel is várnak majd titeket, ahogy én is, de én nem reggel, hanem majd délután 3 órakor érkezem, és együtt hangolódunk majd a hétvégére. Apropó, akiktől kaptam üzenetet a játék kapcsán, nagyon szépen köszönöm, ha nem ti nyertetek, akkor ne búsuljatok. Jövő hét csütörtökön újra játszunk majd. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik, csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése, munkatársat keres a Sziget-Szentmiklósi görögkatolikus óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál bizottság alelnöke érdeklődött, a kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
7: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vannak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
6: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
8: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni.
6: Vers és novellaíró pályázatot is hirdette a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első miklósi városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sargaház.com e-mail címre.
8: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget-Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni, erre a pályázatra jelentkezni kell.
5: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
6: Permetezést végeznek a Királydinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a királydinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetett a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban a Kék Méhecskék az autistákért alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
9: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
6: Jubileumi ünnepre készül a város. Tökölvárossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos szüreti felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra, este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől szüreti rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József Tököl polgármestere.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfélet. ellen, a második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hitt találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajövve megnyerték a találkozót.
10: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, szennyezett akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kivagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó három percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
0: Időjárás.
6: Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat. Az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos, csapadékmentes időre készülhetünk. A légmozgás mérsékelt lesz. Reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Budapesti Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író.

0: Pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere el a Borbé tűzép telepére, és szerez be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbé tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. Munkatársat keres a Sziget-Szentmiklósi görögkatolikus óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
3: Csúszik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
4: Az idei költségvetésbe erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
3: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görög katolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görög katolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
5: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a Szabadidőparkba, a Kéktó Szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
3: Vers és novellaíró pályázatot is hirdett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első miklósi városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sárgaház.com e-mail címre.
5: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget-Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Erre a pályázatra jelentkezni kell.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Permetezést végeznek a királydinnye ellen taksony. Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a királydinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetett a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban. A Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
6: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
3: Jubileumi ünnepre készül a város. Tökölvárossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos születi felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra. Este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől Születi Rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József tököl polgármestere.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen. A második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hit találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajöve megnyerték a találkozót.
7: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, természetesen akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytuk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó három percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
1: Időjárás.
3: Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat. Az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre készülhetünk, a légmozgás mérsékelt lesz. Reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénés szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Bredák Szandi vagyok, ez pedig a Szívhangok podcast, ahogy hallhattátok, természetesen Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetek, de ma is van vendégünk, Balázs György, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő, 2024-ben a TEDx Liberty Bridge Woman előadója is volt, egyébként 4 gyermekes szülő, és több évtizedes küzdősport tapasztalat van a háta mögött, ő hozta létre az Életre Valók programját és a TREVA önvédelmi rendszert. Mi az a TREVA? Hát nyilván sokakban felmerül ez a kérdés. Azt lehet olvasni az életrevalókprogramja.hu weboldalon mindenről, hogy amikor meghalljuk az önvédelem szót, akkor a legtöbben azonnal fizikai harcra, ütésekre és rugásokra gondolunk. Azt hiszük, az a megoldás, ha megtanuljuk kivédeni az ütést, vagy visszaadni azt. A valóságban azonban ez a megközelítés gyakran csődöt mond. És hogy ez miért nem működik, és egyáltalán hogy működik egy-egy közösség, és most itt beszéljünk például egy osztályközösségről iskolákban, erről is beszélgetünk, meg hogy maga a TREVA módszer, hogyha valamilyen formában bekerül ez a módszer az iskolai közösségbe, milyen hatást tud gyakorolni, úgyhogy így rögtön csapjunk is bele.
2: Amikor megvizsgálunk egy osztályközösséget, és csinálunk egy biztonságos osztály, vagy életre való osztály programot, akkor felteszem a kérdést a gyerekeknek, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy a környezetetekben valaki bántotta a másikat, vagy beszegedett vele, vagy kiabált vele, és akkor fölteszik a kis kezüket. Igen. Nem te voltál konkrétan az elszenvedője, csak ott voltál. Milyen érzés volt? Rossz. És hol érezted azt? És ugyanúgy megmutatják, hogy én itt éreztem. Tehát, hogyha ezt alapul vesszük, és nem invalidáljuk az érzéseket, hogy a bántalmazásnak a tétlen szemlélő ugyanúgy áldozat, és ugyanúgy traumatizálódik. És ez a toxikus légkör, ez megy tovább a társadalom rétegeivel beszivárog. Mert az a gyerek, aki úgy nő föl, és úgy, ha lehet azt mondani, szocializálódik, hogy a felnőtt társadalom nem védi meg őket, nem áll kiértük, elfogadott a bántalmazás annak különböző formái, ezt viszi tovább magával, és azt a képet látja, hogy nem számítatok a felnőttekre sem. Egy osztályközösséget nézünk, és szinte majdnem mindenhol jelen van a bántalmazásnak valamilyen formája, amit a felnőtt társadalom elég gyakran ignorál. Mi időnkben is volt, teher alatt nő a pálma, életkori sajátosság. Ilyenkor égnek el az a pár szál hajam, ami van, mert ez nem így van. Mindegyik gyerek sérül, és mindegyik gyerek traumatizálódik. És a bullying gyakorlatilag a mobbingnak a gyerekágya. Ezt visszük tovább. Visszük a munkahelyre, visszük tovább a kapcsolatainkba. Nincsen nyertes egy konfliktus helyzetben, és amit a Gabi is mondt, ezzel nagyon egyetértek, hogy minden konfliktus megoldható kommunikációval. Csak ennek teret kell biztosítani, támogató közeget kell biztosítani a pedagógusok részéről is, és az nem lehet kifogás, hogy túlterhelt vagyok, meg 24 gyerek kell figyelnem. Minden konfliktus hiszek abban, hogy megoldható, csak fel kell ismerni, hogy ez számomra kényelmetlen volt, számomra bántó volt, szorongást okozott, el tudja mondani a másiknak, és a másik oldalon a fogadó fél. Tehát ott értő füleket kell, hogy találjak, mert a legtöbb esetben ez sérül, hogy egy várándítással megoldják, hogy túlérzékeny vagy, és ignorálják a problémámat. Talán még egyszer-kétszer nekifutok, aztán utána magamba fogom folytani az érzéseimet.
1: Igen, ez nagyon idillien hangzik, hogy ennek így kéne lenni, de én azt gondolom, hogy talán ti látjátok a leginkább, és tapasztaljátok, hogy azért ez nem így van. Főleg te, Gyuri, szerintem biztos vagyok benne, hogy sok olyan rendszerrel, amit hívjunk családnak, iskolai rendszerrel találkozol, ahol ez nagyon nem így van, ahol te nagyon nyitott lennél, hogy elmondanak a gyereknek, a szüleinek, hogy ne így. Ott mit tudsz csinálni? Ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy elengeded? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy együtt érzel azzal a gyerekkel, de van az a pont, amikor egyszerűen van az a pont nálad, amikor nem tudsz már mit tenni.
2: Nem egyénekkel foglalkozom, hanem csoportokkal. Tehát, hogyha úgy tekintünk a bullyingra, mint csoportdinamikára, akkor mondjuk a legkisebb egység, amivel dolgozunk, ez egy osztályközösség. És idealistaként nagyon nehéz volt ezzel szembesülni, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy a gyerekek még nyitottak rá, amikor felismerik a saját érzéseiket, megtanítjuk őket arra, hogy bántani egyáltalán nem szexi. Tehát aki bátor, aki erős, az támogat, segít, felemel. A gyenge pedig elnyomja a másikat. Valójában senki nem szeretne ehhez a másik körhöz csatlakozni. Nagyon érdekes látni a gyerekeket, hogy honnan indul a felelősségvállalás, amikor például a pattársak megegyeznek abba, hogy mi figyelni fogunk egymásra. A krízishelyzetek mindig akkor indulhatnak, vagy alakulhatnak ki, amikor az osztályfőnök vagy a felnőtt elhagyta a közösséget. Ezért onnan indul a gyerekek feladata, hogy a tanár kilépett, onnantól kezdve még felelősséget vállalunk egymásért. És amikor a gyerekek jelzik, mondjuk egy bántalmazó helyzetbe, hogy keresztbe rakják a kezüket, és azt mondjuk, hogy állj, ez nem játék, akkor a pattárs, aki figyel rá, oda jön mellé, és beáll.
1: De gyakorlatilag szép.
2: Egy pajsként, és tényleg egyébként annyira megható látni, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerekek ott állnak egymás mellett, és már nem csak ketten kapcsolódnak, amikor meglátja, hogy ők ketten bajba vannak, akkor pillanatokon belül elkezdenek gyűlni a gyerekek, és tizen belállnak ebbe a helyzetbe. Nincsen semmifele agresszió, nincsen semmilyen atrocitás, csak egyszerűen megállt mondanak a bántalmazás bármilyen formájára. És azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a csoportokból, a valós összefogás, egy kicsit ilyen individualista világot élünk, amikor mindenki, vagy az emberek legtöbben csak saját magukkal foglalkoznak, a gyerekeket még vissza lehet fordítani, és valóban közösséget építeni, közösséget kovácsolni. Jellemzően, és szerencsére ezt is mondhatom, hogy egy közösség nem bántalmazókból áll. Van egy-két bántalmazó, van egy holdudvar, akik talán szövetségesi mérlegelés alapján állnak mellék, hogy kimaradjanak a bántalmazó helyzetből, és vannak a tétlen szemlélők. A bántalmazó, hogyha összefog egy közösség, akkor erejét veszti. Az ő ereje gyakorlatilag a hatáskeltésben van, a tétlen szemlélőkben, illetve a holdudvarnak a figyelmében. Ha ezt megszüntetjük, akkor okafogyottá válik a bántalmazásnak a jelenléte.
1: Egy zene után innen folytatjuk a Szívhangok podcastet, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, a következőkben természetesen az ő hangját is többet fogjátok majd hallani, illetve Balázs Györggyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, az Életre Való programja és a Treva önvédelmi rendszer megalapítójával folytatjuk innen mindjárt.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is beszélgető partnereim Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és család konzulens, vendégünk pedig Balázs György, 4 gyermekes szülő, az Életre Valók program és a Treva önvédelmi rendszer megalkotója. Egyébként az életrevalókprogramja.hu oldalon bővebben tudtok róla, illetve ezekről a módszerekről beszélgetni, hiszen már az többször elhangzott, hogy itt most nem feltétlenül a testi önvédelemről van szó, hanem a mentális és lelki határainknak a meghúzásáról is. Folytatjuk tehát a beszélgetést. Itt mondtad azt az előbb, és nekem az nagyon megragadta a figyelmemet, hogy tulajdonképpen a bántalmazó is bántalmazott, csak valahol más közegben. És fölírtam megint csak magamnak ezt a felmentés kérdőjelrel. Szóval, hogy van az, nagyon sokszor gondolkozom azon, ez most megint egy szélsőséges dolog, de nagyon sok olyan pszichológiai, akár thrillert, filmeket lehet látni, ahol szépen lassan kifejti egyébként a film, hogy a bántalmazó, és sőt, akár elég szélsőséges, mondjuk ki, mondjuk akár sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy ő amúgy egy bántalmazott gyerek volt. Szinte mindig ez derül ki egyébként. És már-már az ember azt érzi, hogy elkezdi megsajnálni, meg együtt érezni vele, miközben elég rossz dolgokat csinált. Szóval, hogy segíts már egy kicsit, segítsetek ezt nekem is magamban helyre tenni, hogy hol kell megtalálni azt a jó egyensúlyt, ha én tudom, hogy ez a bántalmazó azért olyan, mert attól még mondjuk ne mentsen fel a tetteitől.
2: Tudod jól, hogy én azt gondolom, hogy 40 évesen nem mondhatjuk azt, hogy az anyukám nem szoktatott, igen, és ezért nem kapcsolódok a nőkhöz vagy a férfiakhoz.
1: Igen, de egyébként kimutatható, hogy az idegrendszer tényleg máshogy alakul ki az idegrendszeri kapcsolódások.
2: Hogyha vannak bizonyos technikák már, hogy nem biztos, hogy jól mondom, tehát hogy új idegsejtek, aha, képesek ugye termelődni, és új idegsejti kapcsolatok is kialakíthatóak, ugye? Tehát azzal például a meditáció is nagyon sok mindenben segít. Tehát nagyon az ember, hogyha elkezd önismerettel foglalkozni, azt tudjuk, hogy ez olyan, mint a Matrixban piros tabletta vagy kék tabletta, tehát ha elkezdesz az önismereti útra lépni, akkor elkezded egy picit másképpen szemlélni a világot. És hogyha viszont elkezdenénk önismeretet tanítani, akár általános iskolában már, és megtanítanánk a gyerekeket arra, hogy egyébként van határhúzás, vannak érzelmeink, és mi a helyes, meg mi a helytelen, ez ugye szubjektív mindig. Ugye a normatíva nagyon sok területen más és más, ugye? De hogyha a gyerek kimondhatja azt, hogy én dühös vagyok, és te engem megbántottál, akkor ez felnőttként is elmeri mondani a párjának, hogy figyelj, ez nekem most ez úgy nem esik jól. Kérlek, üljünk le beszélni. Úgy érzem, hogy távolodsz tőlem. Mondd el, hogy hogyan tudunk jobban kapcsolódni, vagy te hogyan látod kettőnk kapcsolatát. De ez akár még a gyerek és a szülő közti kapcsolat. Tehát, hogyha mondjuk már a gyökereknél elkezdenénk tanítani őket arra, hogy egyébként az érzelmeket ki lehet fejezni, és az érzelmeket meg lehet nevezni, ugye a magyar nyelv gyönyörű. Tehát rengeteg érzelem szavunk van. Uh-huh. Hát én tudom azt, hogy amik napi szinten, ugye nekem van egy kártyám, amit még nagyon-nagyon régen gyártottam, 100 darab érzelem van rajta.

0: Nekem be kell tudnom látni azt felnőttként, hogy az a minta, amit én a szüleimtől kaptam, az normális vagy abnormális. És hogyha én azt látom, hogy ez nem jó ez a minta számomra, mondjuk de nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincsen párkapcsolatom. Nem értem, hogy miért olyan főnököt kapok mindig, aki mindig lenyom engem, vagy megaláz. És akkor elkezd ő saját magán dolgozni. És mikor elkezdi megérteni, hogy én hogyan működök, tehát a saját működési mechanizmusodat megérted, hogy én ilyen vagyok, akkor azon tudsz változtatni. És utána step by step, lépésről lépésre, lassan. Az önismeret és az önbizalom növesztés, vagy kicsit növekedése, vagy mondjuk egy mintának a átírása, az nem így történik, hanem az egy lépésekben történik, és ez egy hosszú folyamat.
1: Egy zene után innen folytatjuk, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel és Balázs Györggyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, biztonságtechnikai szakértővel, az Életre Valók programja, illetve a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával. Maradjatok velünk!

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Hogy értsük meg a bántalmazókat? És most nem őket akarom, nehogy félreértsétek, piedesztára emelni, meg más megvilágításba nézni, hogy akkor ők az áldozatok, de valójában tényleg ők is bántalmazottak valamiképpen. Szóval, hogy amit az előbb is kérdeztem, hogy hogyan lehet ezt így jól kezelni, hogy tényleg a filmek is azt az érzést keltik ilyenkor, hogy mi majdnem megsajnálod az illetőt, mert hogy mit tudom én, olyan gyerekkorból jött, vagy olyan traumatikus élményei voltak.
2: Ez két része bontanám ezt a kérdést. Hogy a bántalmazónak a szerepét, vagy a tettét invalidálni, én ezt semmiféleképpen nem tartom jó megoldásnak, mert sokszor nem is maga a bántalmazás ténye az, ami nyomot hagy bennünk, hanem az, hogyha nem történik jogorvoslat, hogy ott marad bennünk, nem tudjuk kibeszélni. Elfogadhatjuk azt, hogy a bántalmazó önmaga is bántalmazott. Foglalkozzanak vele, megvannak rá megfelelő szakemberek, vonják be a családot, vonják be a szülőket, dolgozzanak a gyerekekkel, és a bántalmazottal is ugyanezt kell csinálni. Hadd mondjuk egy egyszerű példát, nagyon-nagyon gyakori az iskolában, hogy elcsattan egy pofon, vagy az egyik gyerek sír, mert a másik bántotta. Helyére küldik mind a kettőt, vagy bejönnek mind a kettő

0: meg most már nem ellenőrzőbe, hanem a létába.
1: Igen. Képzeljétek el, hogy az ideális esetben mondjuk ez úgy néz neki, hogy a két gyereket leültetik, és mondjuk mediálják a helyzetet. És nagyon-nagyon sok lépés kimarad. Elmondják, hogy mi miért történt, megbeszélik, nem egymás szavába vágva, és konszenzusra jutnak. Majd a bántalmazó elnézést kér a bántalmazótól, és biztosítani fogja, hogy többet ez lehetőség szerint nem fog előfordulni. És békejobbot, köszönöm, és békejobbot nyújtanak egymással. A gyerekek ezt általában el szokták fogadni, és itt általában véget is ér a történet. De ott vannak a többiek. A bántalmazó bemegy a közösség elé, és elmondja nekik, hogy az, ami történt, az nem helyén való. Elnézést kér a csoport összessége, nem egyesével, de elnézést kér a csoporttól, és biztosítani fogja őket arról, hogy az, amit csinált, ez lehetőség szerint többet nem fog előfordulni. És a csoport visszafogadja, és elfogadja, akkor minden megy a maga útján. Ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor ez a csoport, ez a közösség, mint csoport, mint egy egyéni szinten traumatizálódik. Tehát a bántalmazónak, ha nem is jóvá kell tenni, de nem, tehát az ismétlődést, ismétlődési folyamatot meg kell szakítani. És az, hogy én azt vizsgáljam egy bántalmazó folyamat során, hogy az ő reakciója az miért mondjuk vagy verbális, vagy fizikai agresszióban manifesztálódik, ez nem az én dolgom. Tehát én nem mentem őket fel, nem is ítélem el. Tehát a szakembereknek nem a feladata az nem a bűnbak keresés, hanem a helyzetnek a konszolidálás vagy a megoldása. Csak vonatkoztassunk el, és ne együtt kezeljük a kettőt, akit bántanak, teljesen mindegy, hogy engem mondjuk miért ütöttek meg, vagy miért sértegettek. A motiváció az nem fog megnyugtatni.
2: Egyet zenélünk és visszatérünk a Szívhangok podcasttel. Továbbra is vendégünk Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár- és családkonzulens, valamint Balázs György, négy gyermekes édesapa, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő. Igen, érzékeny témáról beszélgetünk, a bántalmazásról, hiszen az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer, amit Balázs György alkotott meg, ezek is valamilyen szinten erről szólnak. Egyébként hosszú éveken át tanulmányozta a harcművészetek különböző irányzatait, és arra kereste Gyuri a választ, hogy létezik-e olyan önvédelmi rendszer, amely valódi segítséget ad a fiataloknak éles helyzetben, legyen szó fizikai vagy lelki sérülésről, meg hát ugye tanulmányozta egyébként a jogi következményeket is. Nem talált ilyen módszert, úgyhogy kidolgozta a sajátját. Itt a zene alatt esetleg nézzetek utána, életrevalókprogramja.hu, utána pedig visszatérünk, maradjatok ti is velünk.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Többször szóba került már egy érzelem, ami az, hát vagy érzelem, igen, egy reakció, az agresszivitás. Nagyon sokszor tapasztaljuk, és akkor itt akár az online világban is ezt az agressziót, ami van. Valljuk be, ez egy szerintem viszonylag egy, hát a dű, a harag, de javíts ki, Gabi, de szerintem így van, nem, hogy az egy, ahogy te is mondtad, az egy természetes érzés, de az, hogy mit kezdünk vele, és azt hol, hogy miként vezetjük le, vagy folytjuk el, vagy nem tudom, mondjuk az nem biztos, hogy jó. Mit, ezzel kapcsolatban tanítasz valamit, hogy azzal mit kezdjünk, azzal a kis érzéssel, amikor voltál, nagyon dühös vagyok, és mit csináljunk azzal?
2: A dű ugyanúgy, mint a felcsattanások, nem a közvetlenül azt megelőző pillanat termékei, hanem ez egy láncreakció, egy hosszú, elfojtott és egyik pillanatban kicsúcsosodó végtermék.
1: Tehát ilyen szőnyeg alá söpört valami, ami igen, egyszer csak úgy robban.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is kényelmesen tudnak beszélni az érzéseikről, meghallgatásra kerülnek a gondolataik, vagy az érzéseik, és ezek nem lesznek invalidálva, akkor az agresszió az nem fog ilyen mértékben csúcsosodni. Egyébként azt is gondolom itt a gyerekekkel való foglalkozások során, hogy az elfojtott érzések két irányba mozdulhatnak. Az egyik az agresszió, a másik pedig a szorongás irányában. Tehát kommunikáció, és én mindig azt mondja, a felnőtt, nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtt társadalmat is edukálni kell. Ez a transzgenerációs örökség, amit hozunk még a nagyszüleinktől és a szüleinktől, akiket, hogyha pont az előző témával kapcsolatosan megértem, hogy a háborúnak a gyermekei, meg a háború születei nem voltak képesek arra, hogy a gyerekekkel társasozzanak, legozzanak, ők a túlélésért dolgoztak. Aztán jöttek a mi szüleink, akik ugye hozták ezt a mintát, mi az, amit tovább tudtak adni nekünk. És ez egy gyönyörű láncreakció, ugyanakkor, amit Gabi is mondott, hogy azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát ma, a 21. században, amikor önismereti könyvek és filmek és minden egyéb ezrei, százezrei vannak ott a polcokon, akkor lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit megálljunk egy pillanatra, lelassítsunk, és a tükörbe nézzünk, és azt mondjuk, hogy elkezdünk vele foglalkozni. Hadd meséljem, mert csak ez egy nagyon-nagyon rövid történet. Még évekkel ezelőtt egyszer talán a festői szépségű Preróban a Németország északi részén leültem egy erdőben, és ott meditálgattam a hóban. És pont azon gondolkoztam, hogy kerültem olyan helyzetbe, amiben éppen aktuálisan voltam, nem a legjobb fejemberekkel körülvéve. És egyszer csak jött a kép, hogy milyen érdekes, hogy őket azért látom, mert mind ott vannak bennem, tehát a tükörképeim. És hogyan lehet ezen változtatni? És egy nagyon-nagyon rossz mintát követtem én is évtizedeken keresztül. Ugye itt a családi örökségről beszélünk, akkor nekem is van puttonyom, és én szentül megfogadtam, hogy soha nem szeretnék olyan lenni, mint az egyik családtagom. És rájöttem, hogy ez egy teljes zsákutca. És ott Preróba az erdőbe értettem meg, hogy a megoldás nem az, hogy milyen nem szeretnék lenni, hanem hol vagyok most, és mivé szeretnék válni. És ez egy út, amin végig kell menni, megtapasztalni. Vannak benne hullámvölgyek, de hogyha az embernek erős a hite, és valóban nem csak frázisokat pufogtat, hanem szeretne változtatni, akkor meg fogja tenni azokat a lépéseket, hogy olyan emberé váljon, mint aki valójában szeretne lenni, és aki valójában az. Csak a mintáink azok elvittek minket más irányba.
1: És itt a rádióban véget ért ez a beszélgetés, de Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens YouTube csatornáján folytatódik, ugyanis legalább még egyszer ennyit beszélgettünk a témában Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval, biztonságtechnikai szakértővel, az Életre Való programja és a Trevor szarva önvédelmi rendszer megalkotójával, úgyhogy ha gondoljátok, akkor keressetek rá Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig Spotify-on Szívhangok néven. Én megköszönöm már a figyelmet, két hét múlva friss beszélgetéssel jövünk, addig is szemezgessetek az előbb említett platformokon. Szép napot kívánok mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok, vendégeim pedig Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénész szakember, bár és családkonzulens volt, illetve Balázs György, önvédelmi oktató, biztonságtechnikai szakértő, életrevalóprogramja.hu, itt is tudtok bővebben olvasgatni a témában. Sziasztok!
0: Egy újabb életvonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életrevaló magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek meg a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámítható tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
7: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vannak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
6: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A négy napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
8: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni.
6: Vers és novellaíró pályázatot is hirdette a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első miklósi városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók pályafutók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sárgaház.com e-mail címre.
8: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Erre a pályázatra jelentkezni kell.
5: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
6: Permetezést végeznek a Királydinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a királydinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetette a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban. A Kék Méhecskék az autistákért alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
9: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondipark rész, egy bicikligéppel vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
6: Jubileumi ünnepre készül a város. Tökölvárossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos szüreti felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra. Este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől szüreti rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József Tököl polgármestere.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget Szent Miklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen. A második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hit találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajöve megnyerték a találkozót.
10: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, szennyezett akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó három percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
5: Időjárás.
6: Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat. Az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos, csapadékmentes időre készülhetünk, a légmozgás mérsékelt lesz. Reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött, illetve a kameráink előtt pedig változatlanul Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: De a vendégünk az változott, mert hogy megérkezett hozzánk Barnucz Levente edző, méghozzá Szigetszentmiklósról. Szia, jó reggelt! Köszöntünk itt a stúdióban.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó reggelt! Jó,
2: légzésről fogunk beszélgetni, de azért ez nem mennyire egyszerű, mert hogy a múlt héten ugye Szandival találtunk egy cikket, miszerint ugye egyre több hazai ismert ember is posztol úgy olyan fotót, hogy ugye az orrlégzés fontosságára hívják fel a figyelmet, és szájtapasz van rajtuk. De azért ebben a cikkben az is benne van, hogy ez akár egy életveszélyes állapotot is előidézhet, és ezért hívtuk Levit, hogy akkor most picit tegyük így rendbe a fejekben, hogy akkor mi az igazság? Jó-e a szájtapasz használata?
3: Ez
2: nyilván nem ennyire egyszerű, de hát, hogy nyilván akkor ez hasznos, de mire kell figyelni emellett?
4: Hát ugye mindig azért érdemes ott kontextusra odafigyelni, mert nem mindegy, hogy mikor használod, és mire használod. Lehet használni akár sportolás közben is, lehet használni ugye lefekvés előtt, hogy jobb legyen az alvásunk, de nyilván itt az életveszély, ugye az alvási apnoéban szenvedő emberekről beszél igazából, ott valóban fenn van a veszély, mert ott magával a légzés mechanikájával van probléma, és nem igazából a szájtapasz a probléma, hanem az, hogy az illető, aki ebben az apnoéban szenved, nem vesz levegőt egy bizonyos ideig, akár egy percig, és így károsod az agya, és hogy sokat jönnek ezek a úgynevezett impulzusok, akkor akár ágykárosodás is lehet belőle, amiből aztán még akár egy stroke is összejöhet belőle, tehát valóban tud veszélyes lenni, de a szájtapasz csak annyiban gátolja meg az illetőt, és a száján is tudja menni levegőt, hogyha az órán nem.
3: De akkor egyébként kinek ajánlatos? Tehát beszéljünk arról, hogy azért ennek nyilván vannak előnyei, és mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, ugye én múlt héten már mondtam, hogy Levinél a Maitra stúdióban, illetve Beánál, mozgásterapeutánál részt vettem egy szemináriumon, ahol egy fél napig csak a légzésről beszélgettünk, tehát hogy azért erről órákig, napokig lehetne beszélgetni, és most itt a légzés alatt például neked mit jelent az, hogy azt mondom, hogy légzés, mert egy átlag embernek hát mi szója légzés? Hát,
2: levegőt veszek,
3: hát ez nem ilyen egyszerű.
4: A légzés az elsődleges dolog, ami éltet. Hát nagyon egyszerű, fogd be az orrod és a szád, és nézd meg, hogy meddig bírod ki. Átlag ember mondjuk olyan 2 percig, és ugye van a világban olyan 14 perc. Hát oda azért le a kalappal előtte minden esetre. Nem, de maradjunk az átlag embernél. A légzés nem csak a légzés, az érzés összefügg akár az anyagcserénkkel. A légzés, ha megfelelő, akkor a közérzetük is, akár a tanulás is. Például megfigyelték nem is olyan rég, hogy az oldugulásban szenvedő gyerekek a tanulása sokkal nehezebb, nehézkesebb, mint akiknek jó a légzés.
2: Ja, tehát, hogy a koncentráció készségünket is nehezíti.
3: Az egyik, oxigén, nem? Az, amit
4: így van. Fontos. Az agyunk az egyik legnagyobb oxigén felvevő szervünk. Gondoljunk bele csak születésnél, ugye, amikor oxigén hiányban születnek a gyerekek, és akkor történnek bizonyos problémák, de most ezt nem megy belőle, maradjunk a légzésnél. A légzés nem csak annyi, hogy beveszem és kifújom a levegőt. A biokémia is van benne. Ugye hasznosítani próbáljuk az oxigént, és cserébe széndioxidot adunk le. És igazából a szájlégzés problémája az itt jön be, hogyha tátol van a szád folyamatosan, akkor túlzottan leadod a széndioxidot, és nincs cserealapod. Ahhoz, hogy az oxigént megkapd, cserébe oda kell adnod a széndioxidot. És neked nincs, vagy kevés van. És akkor ugye az oxigén ott van ám a vérben, de nem tudod hasznosítani. És ez a probléma. Uh-huh. És akkor már, ahogy mondtam, már az anyagcserédet is befolyásolja, lassítja, stb.
3: Akkor sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog, mint gondolnánk. Hát olyannyira, hogy nyilvánvalóan itt nem mehetünk el anélkül, hogy dr. Konstantin Butejkót ne említsük meg, aki 1952-ben fejlesztette ki ezt a saját légzés technikáját, ez a Butejko légzés technikán alapuló. Hát itt úgy olvasom a cikkben, hogy életmód program. Ki volt ő, és hát mesélj róla egy picit, mert a maga korában sajnos sokan nem ismerték el azt, amit ő valójában tett.
4: Hát csak hogy páran biztos nem emlékeznek annyira, de akkor Szovjetunió volt, ugyanúgy ő egy ukrán származású orvos, professzor volt, akinek volt egy saját klinikája, ahol gyógyított légzés, bizonyos légzés technikákkal.
3: De mit jelent az, hogy bocsánat, hogy gyógyított? Tehát mit gyógyított? Akár egy magas vérnyomást, akár egy szorongást?
4: Asztmát, és akár az alvási apnoit is gyógyította neki, saját klinikája volt erre. A technikák azok lehetnek nagyon egyszerűek, lehetnek nagyon bonyolultak, és nem, most ne azt gondoljuk, hogy most én leülök lélegezni, és akkor holnaptól már nem vagyok asztmás, hanem a picit belelépek, hogy hogyan működik a légzésünk. Van egy nyúlvány, hátul mondom a latin nevét, medulla oblongata, de tök mindegy. Ez egy nyúlvány.
3: A számból vetted ki a szót, és ismerem, minden nap használom.
4: Ami vezéli a légzésünket. Hál' Istennek nem mi irányítjuk, hogy na most vedd be a levegőt, és most minden, nem ez a kis nyúlvány vezéli, és ez el tud állítódni. Tehát fontosan az, hogy bizonyos légzés technikákkal vissza tudod hozni ennek a vezérlőnek a megfelelő működését, és ezáltal gyógyul meg az illető. Jó, tehát ezt a nyúlványt vissza lehet hozni a jól működő tartományba bizonyos légzés technikákkal.
2: De ezt gondolom be kellett, hogy épüljön azért az embereknek a mindennapjaiba, tehát nyilván, amit te is mondtad, hogy ez nem egy-két alkalom után fog megváltozni.
4: Nem, akik komoly betegségekkel rendelkeztek annak idején, azoknak rendszeresen naponta kellett végrehajtani, és nem szabad abba hagyni.
3: Annyira, hát furcsa módon, de szeretem ezt a történetet, úgyhogy még erről beszéljünk, hogy azért Butaiko sokaknál nem volt annó népszerű, és nekem annyira megmaradt a szemináriumon, hogy amiatt, mert hogy már akkor nem érte meg nyilván a gyógyszeriparnak, hogy valaki csak a légzéssel gyógyítson, és nem kell eladni számos kemikáliát.
2: Nyilván akkor nem kell gyógyszert bevenni, igen.
4: Hát, hogy mondjam, hogy a szovjet rendszerben nem fért bele ez, amit ő csinált, és szó szerint porrá égették a klinikáját, és az összes kutatásait eltüntették, hogy mint hogyha nem is létezett volna, és öt személy szerint gulágra küldték, tehát kényszermunkára, akik nem tudják, mi az a gulág esetleg.
3: Nézzük már meg egyébként azt, hogy azt mondtad az előbb, hogy akkor nem úgy működik, csak hogy leülök és lélegzem. Hogy kell leülni? És tehát mit jelent az, amikor te mondjuk azt mondod, hogy menjen haza, üljél le? Tudom, most nem megyünk bele abba, hogy hányféle légzés van, illetve hát egy picit belemeltünk, de hogy ugye rengeteg és rengeteg dologra jó, tehát én is nálatok tanultam, hogy nem tudom, van egy migrénem, akkor az melyik légzés az, ami mondjuk egy kicsit mekorában el kell kezdeni, vagy melyik az, ami kikapcsolja a szorongás központot, ez az ümmögő légzés. Tehát hogy szerintem, aki mondjuk most hall először a légzésről, el sem tudja
2: nem
3: képzelni,
2: is tudja, hogy mennyi
3: mennyiféle légzés van.
4: Nem csak, hogy mennyiféle légzés van, hanem milyen hatásai vannak.
3: Igen.
4: A légzése például a szimpatikus-paraszimpatikus hatást kibe tudjuk kapcsolni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy harc üzemmódban vagyok, akkor szapor a légzésem, és ugye a vér inkább a végtagokba tódul, ugye, hogy mit tudom, megyek, megölöm a karfogó tigrist, vagy elfutok előle, a kettő közül egyik, de ahhoz nagyon nagy energiát kell tudnom mozdosítani, ott nem fér bele egy nyugodt zen légzés, hogy hát jó van, jön az a tigris, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem ott harcolnom kell, vagy futok, vagy tényleg leállok, és birkozok a karfogóval, és legyőzöm.
3: Igen.
4: Tehát a módszer az, hogy többnyire a mai világban bárki, elkezdve a kisgyerekektől stresszesek. Túl sok információ van, jelen, és öntik ránk, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, már csak ez egy olyan adat, amitől már felborul az egyensúlyunk, és stresszesek vagyunk. Elkezdve a gyerekektől az időskorúakig, és ezt egyszerűen légzéssel tudod szabályozni, rendszeredni, nyugtatni. A központi idegrendszered nagyon jól válaszol az orr légzésre. Tehát az elsődleges légzőszervünk az az orrunk, és nem a szánk. Valamúlva a szánkon is tudunk, de az a B. Amíg az A rendben van, addig használd az A verziót, tehát az orrodat. Az orr nem csak az, ami kiáll innen a kis arcunkból, hanem az orr mellék üregében egy csomó kémiai anyagot termelünk, például nitrogén monoxidot. A nitrogénmonoxid például segít abban, hogy az erejét ellazuljanak. És akkor itt jön be a magas vérnyomás. Uh-huh. Ugye feszes erekben, valamint a slag otthon, amivel locsolt, hogy megnyomod, ugye nagyobb lesz a nyomás, és akkor magasabban spriccel a víz, hogyha laza az a cső, akár az ereink, mi egyre zárt rendszer vagyunk, akkor ugye alacsonyabb a nyomás. Ennyire egyszerű. Tehát, hogyha jól lélegzed, tudod akár a vérnyomásodat is szabályozni. Nyilván az megfelelő légzéstechnikával kell ellátni. Ugyanakkor az emésztéshez és oxigénhez van szükséged ahhoz, hogy elégesd azt a táplálékot, amit bevittél. Na most, ha ez az égés nem megfelelő, akkor ugye nagyobb, nevezzük úgy, hogy korom, tehát melléktermék termelődik. És akkor kell antioxidánsokkal foglalkoznod, és nem szeretnénk nagyon-nagyon belemenni, mert már így elszaladtunk a táplálkozás felé, miközben a légzés összefügg.
3: Hát de egyébként beszélni. Nagyon durva, hogy minden
2: összefügg. De gondolom, ugyanígy a sportolásnál is fontos, abszolút. Hogy nyilván hogy veszed a levegőt.
3: Persze, tehát akár a teljesítmény is módosulhat.
4: Abszolút. Tehát nyilván azért látjuk sportolókon ezeket a tapaszokat, mert úgy kívánnak edzeni, hogy a szén-dioxid tolerenciájuk megnövekedjen. Ez azt jelenti, hogy jobban tudja a testében tolerálni a szén-dioxid jelenlétét, ezáltal magasabb oxigén felvétel tud. Teljesítménynövekedésnek hívjuk a sportban.
3: Az előbb valahogy úgy fogalmaztál, hogy kevesebb oxigén, és ezt be is akartam hozni, hogy ugye itt Butaiko az ukrán orvos abból a feltételezésből indult ki a maga idejében, hogy szerinte az emberek jelentős része, idézőjelben van írva, túllélegzik, vagyis a hétköznapokban, igen, több levegőt használ, igen, hiperventillál. Ez valóban így van, és miért van ez így? Miért így alakult ki, hogyha valaki nem tudatosan figyel oda, akkor ez így van, és miért veszélyes ez?
4: Nagyon egyszerűsítsünk, jó? Amikor ideges vagy, hogyan lélegzel?
2: Zihálunk vagy, igen.
4: Tehát tüdő csúcsban, és gyorsan. Pam. Ez mindent megmagyaráz ebben.
3: Nekem, bocsánat, a szüléskor mondták, hogy erre nagyon oda kell figyelni.
2: Ott is nagyon fontos is. Egyébként, hogy igen. Veszed a levegőt.
3: Már hát ott, hogy? Hát ott együtt lélegzünk a szülésznevel.
2: Ugye mutatja, hogy kéne, hogy kell. Igen.
4: És ezáltal ugye csak a tüdőcsúcsodba szívod be a levegőt. Nagyon kevés oxigénhez jutsz. De hogyha ilyen régi szokásokat el akarunk elővenni, hogy mielőtt bármilyen fontos döntést hozol, vagy vegyél egy mély levegőt, számolj el 10-ig, nyugodj meg, és utána.
3: Igen, csak ezek olyan érdekes.

0: másik szálat, hogy szájlégzés. Hogy az miért veszélyes? Így a... Egyébként ezen én meglepődtem, amikor ti azt mondtátok, hogy el se tudjuk képzelni, mennyire sokan lélegeznek a szájon át, és nem alváskor, hanem így a hétköznapokban, a napközben. Tehát, hogy az miért nem jó, és miért lélegzik valaki a száján? Nem is tudnám elképzelni.
1: Nem, furcsa egyébként.
0: Beszélni sem nagyon tudnánk úgy.
2: Egyébként technikailag megfigyeltem, ne haragudjatok, amikor beszélgettek, és vesztek levegőt, akkor
0: most szád, is ott veszem.
1: Számon, igen, belehallatszik egyébként.
2: Hogyha technikailag azt akarod, hogy ne hallod, akkor vedd az orrodon.
1: Egyébként ez nagyon, én ezt néha, amikor a közlekedéseket mondjuk, akkor veszem észre mind a kettőnkön.
2: Ugye sokat nagyon,
1: igen, ott egy percet ott ledarálunk, és ott az a legegyszerűbb valahogy abban a folyamatban.
0: Mert hát akkor ez a saját magam csapdájába mentem bele, mert itt mondom, és közben én is a számonát, és észre se veszem. Ez nagyon durva.
2: Azért kell egy picit tudatosabban, és azért kell vele foglalkozni naponta.
1: Na, ezt majd gyakoroljuk.
0: Igen. Köszönítom, most számom, hogy nem beszélek. Nem,
2: nyugodtan. Csak amikor befejezted, akkor az óron érdemes venni a levegőt. Igen, az elején nehézkes, mert az elején az agyunk, ugye a vezérlőnk teljesen mást akar, de ahhoz, hogy vissza tegyük a normális mederbe ezt a medulla oblongát, tehát ha mennyire tetszett az a szó, kell foglalkozni vele, hogy visszaálljon a megfelelő légzésformára.
0: Uh-huh.
2: A másik, miért veszélyes a szájlégzés. Hát az órunk, ugye említettem az előbb, termel nitrogén monoxidot. A másik tulajdonsága az ér lazítás mellett, az, hogy antivirális és antibakteriális hatása van. Tehát az elsődleges szűrőrendszerünk is az órunk, ahol kiszűrünk, segít az immunrendszernek kiszűrni és megölni bizonyos bacikat.
1: Uh-huh. Ezért mondják azt, legalábbis nekem mindig ezt mondták a szüleim, meg az iskolában az összes tanár, hogy amikor például hideg van, kint voltunk az udvaron télen, akkor az orrodon vedd a levegőt, mert hogy nekem úgy mondták akkor ugye így gyereknyelven, hogy mert hogy akkor úgy kicsit felmelegszik az a nagyon hideg levegő, nyilván valószínűleg ennek van egy másik folyamata, de hogy ne a szánkon, mert akkor nyilván a torkunk fog megfájdulni.
0: Na hát akkor csak mondogatták ezt nekünk, csak nem
2: figyeltünk. Ugye a szájunknak is van egy flórája. Uh-huh. Az, ha kiszárad, akkor ugye már az emésztésed sem, tehát megfelelő relágásoknál bizonyos enzimek már beindulnak, bontó elemek, elnézést, hogyha túl szakmai vagyok, és úgy nyeled le a kaját, hogy már a nyálatból ott van egy csomó minden, és viszed le. Hogyha ez nincs jelen, akkor már ezek a bontó elemek nem kerülnek be a gyomorba, és nehezebben emészted meg rendesen azt a táplálékot.
0: Uh-huh. Visszatérve az alaptémánkhoz, hoztál is nekünk háromféle szájtapaszt. Három darab, uh-huh, egyforma, mert hogy van többféle?
2: Igen, de azért hoztam ezt, mert ugye azt írta a cikk, amire hivatkozunk, hogy ugye hát életveszélyes, mert hogy teljesen lezárjunk a szánkat. Na, itt a technológia, mutatom a kamerának,
0: igen,
2: oda?
0: Uh-huh. Igen, oda. Igen, oda.
2: Hát már előre tart, és létrehoztak egy kis rést.
0: Na, de várját, ha van ott rés, akkor már tud a szájon át lélegezni, vagy nem?
2: Tud, pontosan azért. Van egy problémája, akkor ne jegye. Van, aki pánikol az, hogy neki le van zárva a szája, de itt nincs lezárva a szája. És akkor megnyugszik. Vagy gyerekeknek biztonságosabb, hogyha ilyen nyitottat adunk, de bárkinek, mert igazából az a lényeg, hogy a száj csupa legyen, hogy az ajkaink, és akkor már nem fogod akkorára nyitni a száját, például, amikor leesik a teljesen az állkapcsolód, és brutálisan horkolsz.
0: Igen. Én meg azt szoktam nézni, amikor mondjuk nem nagyon tömegközlekedem, de régen, tudjátok, amikor hogy hátul van az ember feje, és így nyitva van az
1: igen, mikor úgy kidől valaki, igen, akár. Igen, de az ott majdnem mindenkinél úgy volt. De gondolom egyébként érdemes, mondjuk akár mielőtt egy ilyen szájtapaszt felrakunk, azért egy egészségügyi szakemberrel valamilyen formában konzultálni, nehogy legyen valami alapbetegség.
2: Én azt mondom, hogy ne tedd föl. Ott az internet, tessék utakodni.
0: Áll, mondjuk óvatosan.
2: Elvégezni azért egy alaptanfolyamot, ahol légzéstechnikákat tanítanak, és érdemes fejleszteni, mert mindent, amit nyersz légzés terén, azt nagyon meg fogja hálálni a tested.
0: Ez, amit most hoztál, ezt azért hoztál hármat, hogy akár ki is próbálhatjuk? Majd itt lehet, hogy a szünetben, mert arra kérünk, hogy maradj még a következő fél órában, csinálunk egy rövid kis videót, vagy valamit,
1: hogy kipróbáltuk.
0: Akkor van ilyen is, mert én emlékszem, köszönöm, hogy a szeminárium, amikor voltam nálatok, akkor ugye nem ilyen volt.
2: Igen.
0: Sőt, akkor még azt is mondtátok, hogy miután elvégeztük ezt a képzést, hogy ha mégiscsak megijedünk tőle, akkor először ne így hosszába teljesen, hanem keresztbe is.
2: De itt is látod, hogy az ajkak összezárása volt a lényeg, hogy akkor ide teszek egy, és nem teljes zárt. És hogyha nagyon kell, akkor két oldal tudok venni levegőt. Tehát ebből én nem csinálnék akkor a problémát, hogy ilyen azt hinnám, hogy életveszélyes. Biztos, hogy életveszélyes.
0: Hogy lehet, és ugye
2: bizonyos embereknél.
1: Ez a lehet az.
2: Igen,
1: a lehet.
0: Lehet. Igen. Na, folytatjuk, jó? Hogyha van kérdésetek, akkor jöhet, akár itt a videó alá, kommentben is, Levihez.
1: Vagy SMS-ben. Viber, már az SMS falunk is működik.

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez továbbra is a Süsfálnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött. Somogyi Betty.
4: És Bredek Szandi, sziasztok! Mi itt közben lélegeztünk.
3: Mi itt közben gyakoroljuk itt, hát próbálkozunk, ez majd házi feladat lesz, mert hogy Barnóc Levente edző Szigetszent Miklósról maradt velünk, és ugye továbbra is láthatok is minket, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain élőben közvetítjük a beszélgetést.
4: Igen, elkezdtünk ugye beszélgetni, volt egy cikk, nem olyan régen jelent meg, méghozzá az, hogy leragasztják a szájukat sokan, hogy jobban aludjanak, de a szakember, az orvos azt mondja, hogy ez akár életveszélyes is lehet. Ez az, hát úgy fogalmaz egyébként, hogy egészségőrület, ha már itt tartunk, akkor nézzük már ezt meg, ezek a jó kis bulvár
3: kifejezések
4: címkék, hogy egészségőrület, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat. Ezzel a szóval itt így egyet tudsz érteni ebben a kontextusban?
5: Sziasztok megint! Őrület, hát valaki egészséges, azt szerintem csak pozitív lehet.
4: Tényleg milyen furán hangzik ez a két szó így együtt, hogy egészségőrület. Mert az őrület az valahogy mindig olyan negatív.
3: Kicsit ez ilyen ellentmondásos azért ez a két kifejezés.
5: Szóval én valahogy le vagyok döbbem ettől a megfogalmazástól. Minél egészségesebb valami, annál euforikusabban tudja élni az életét, szerintem. Úgyhogy törődni kell vele, és az egyik része ugye a légzés. Foglalkozni kell vele, mert a stressz hatás miatt megváltoztatjuk a légzés szokásainkat, és akár szájlélegzővé válunk, miközben a fő légző szervünk az az orrunk. És az előzőekben beszélgettünk, hogy miért. Most nem akarnám megismételni.
4: Persze, ezt lehet nézni. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon az embernek mikor jön el az az élet ciklusa, hogy egyáltalán ezzel elkezd foglalkozni, ha egyáltalán eljön
3: ez az időpont.
4: Ha egyáltalán eljön, igen, én egyébként én bátran vállalom, hogy nekem egészen viszonylag talán korán, tavaly ugye eljött ezt, hogy tényleg szeretnék foglalkozni részleteiben is, de ehhez az kellett, hogy én már tök régóta járok ugye a Maitra stúdióba jógázni, ahol minden óra végén különböző légző gyakorlatokat csinálunk, amit én egyébként beiktattam a hétköznapjaimba is, és megtapasztaltam a jótékony hatásait. Tehát, hogy azért ez egy folyamat volt. De hogy mikor kezd el vajon az ember ezen gondolkozni, hogy lehet, hogy a légzésemmel is kéne valamit kezdeni.
5: Hát én úgy gondolom, amikor egy bizonyos kort elér, elkezd foglalkozni azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen nekem. És nyilván ide bejön a légzés is. Személy szerint nekem az volt, amikor az alvásom kezdett romlani, tehát mindig megébredtem ilyen 3 óra fele, nyilván a stressz, maga stressz miatt, illetve aztán, amikor már komolyabban foglalkoztam a sporttal, edzőlettem, akkor ennek a teljesítményjavulás, illetve az alvás, mint a regenerációs folyamat, hát fontos egyébként a sportolás kivitelezésénél.
3: Szerintem... Hát meg a pihenés is, mert hogy alvás közben, hogy tényleg kipihent magad, és minőségi alvásod legyen.
4: Mert hogy a légzésen múlik is az, hogy milyen az alvásod, ugye? Annak az alvásnak a minősége milyen.
5: Hát ugye az alvásnál az lenne az ideális, hogy akkor az emésztőszerved, már azért nem nagyon dolgoznak, és inkább az agyad az, aki szépen helyre mindent képalak alapján, vagy ugye megbeszéli, hogy mi történt a nap, és szépen lezárja. De ne felejtsük el, hogy az agyunk az egyik legnagyobb oxigénfelvevő szervünk. Szüksége van ahhoz, hogy jól működjön, illetve nyugodt állapotra van szüksége. Tehát ha nem alszol jól, ugye stressz, épp hogy felszínesen alszol, akkor mikor fölkelsz, úgy kelsz fel, mintha jól megvettek volna, és nem úgy, hogy jó, de jó, ide nekem az oroszlánt, mert le fogom győzni. És hát inkább ez a jellemző, ez a második a jellemző az emberekre manapság, hogy lehet látni az autókban is, hogy csüggő fejek, meg vagy áll a busz megállóban is, már szinte alszik, mert nem pihente ki magát.
4: Én közben végigfigyeltem, hogy az orromon keresztül vagy.
3: Én is próbálkozom most.
5: Ilyenkor igen,
3: de majd ez remélem beépül nekünk is, igen.
4: Ami nekem még eszembe jutott, hogy sok szülőben felmerül a kérdés, hogy még bemegy a gyereknek adni egy jó étpusztit, aki tátott szájjal alszik és tök cuki, de hogy közben megtudjuk, hogy nem egészséges, ilyenkor így mit tehetünk? Csukjuk össze a száját, vagy vigyük el egy szakemberhez?
3: Mert sokszor egyébként akár egy megnagyobbodott mandula is okozza, és sok kisgyereknek például szükséges akár egy mandula a műtéte miatt.
5: Mindig meg kell keresni, hogy az amandula mitől gyulladt be, uh-huh. és én inkább azzal foglalkoznék, mielőtt eljutunk a műtéthez, hogy
4: de most itt arra kell. Gondolsz, hogy akár például pszichésen, vagy akár a családi
5: pszichés,
4: rendszerben?
5: Akár a légzés is közrejelzhat. Uh-huh. Ugye, uh-huh. ugye ott halad be a szánkon a levege, hogyha szájlélegzők vagyunk. Egyébként a 1830-as években azt hiszem egy amerikai orvos megfigyelte az indiai lakosság, vagy indián uh-huh. lakosságnak a fogazatát gyerekkorban, és megfigyelte a bevándorlók, nevezzük őket migránsnak, csak egy kicsiket viccből, fogazatát gyerekkorban, és elképesztő nagy különbség volt, és megkérdezték, hogy mit csinálnak a gyerekek. És miután az anyuka megszoptatta a babát, egyszerűen megfogta és az ajkait egy piciket összeszorította, és a gyerek úgy utált, hogy csuka volt a szája. Míg a úgymond bevándorlóknál ez nem volt szokás, és szúvasfogóktól elkezdve mindenféle problémát. Sokkal betegesebbek is voltak a migráns csecsemők.
4: Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy rontanánk a statisztikát jó irányban, hogy mennyi pókot teszünk meg alvás közben, mert
3: egyébként igen, még tényleg az is.
4: Be tud vászni a pók például. Jó, nyilván ez
3: mondjuk jobb, hogy nem tudjuk, hogy mennyit teszünk meg.
4: Igen. Brit tudósok megállapították, hogy életünk során 20 pókot megeszünk alvás közben. Még egy picit a végére a sport, hát mégiscsak azért az neked egy kulcs szerep az életed. Hiszen ugye edzőként dolgozol. A sport teljesítmény, de itt most nem versenysportra gondolok, akár egy jogán egy nyújtó gyakorlat, akár egy kettlebellen bármilyen gyakorlat könnyebben elvégezhető, hogyha mondjuk úgy veszi az ember a levegőt, ahogy az edző mondja. Nálunk például a rúdsporton hihetetlen, de tényleg amikor szólnak, hogy figyelj a levegőre, meg tudok csinálni olyan mozdulatot, amit amúgy nem tudnék, ha nem szólt volna.
5: Igen, ez ennyire releváns, hogy a légzéssel párosított a mozdulatot, tehát a saját légzésed ritmusára építed fel a mozdulatsorozatot, akkor sokkal jobban működsz, mint hogyha fordítva. Mert egy adott légzés ritmusban működsz te optimálisan, és ha azt felborítod, akkor jön ugye a légszony.
4: Igen.
3: Ó, az nagyon rossz, igen, mennyi mindenre figyelni kell.
4: Igen, igen, az nagyon rossz. Egyébként picit nehéz amúgy, amikor éppen stresszben vagy, vagy éppen pánikrohamod van.
3: Nyilván akkor igen.
4: Tényleg egyébként, ha pánikroham van, és vannak ezek az amerikai filmek, hogy ilyen zacskóba lélegez, az miért van?
5: Egyszerű. A saját kilélegzett széndioxidodat visszalélegzed. Aha. És kitágulnak az ereid, és lenyugszó.
4: Milyen érdekes.
3: Ezt egyébként szülés előtt is. Hát én is
4: igen?
3: Azt mondom, hát de én nem alkalmaztam, de filmekben van.
5: Csak a úgy. Magad el, és lélegez vissza, hogyha nincs nálad épp zacskó.
4: Amúgy az ember, ha belegondol, és akkor ez tényleg egy ilyen záró gondolat, hogy ha az ember nem is foglalkozik nagyon ezzel, de csak ennyire átgondolja, hogy tényleg, hát amikor pánikra van, amikor szülök, amikor edzek, hogy mennyi helyzetben mennyi jön helyzet elő a légzés van. Egyébként
5: hát, az élet minden összes területét. Még egyszer vezessük oda-vissza nagyon egyszerűen, hogy légzés nélkül az átlagember kb. 2 perc, és akkor szevasz van.
4: Igen.
3: Hát ezzel így mindent elmondtunk, igen. Hát minden területen figyelni kell rá.
4: Igen, hát nagyon szépen abszolút. Köszönjük. Készítettünk még egy rövid kis videót, ezt majd mindjárt felrakjuk a Facebook oldalra. Tapasztaltunk egy kicsit.
3: Vicces lett egyébként. Köszönjük szépen a beszélgetést Barnóc Leventének, edzőnek Szigetszent Miklósról. Engedünk is tovább.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Will Cox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika.
4: Csúszik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A projekt aktuális állásáról a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ülésén egyeztettek. A fejlesztésről Tóth Pál a bizottság alelnöke érdeklődött. A kérdést Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója válaszolt. Elmondta, a munkálatok előkészítése és megvalósítása még folyamatban van. Orosz László, a bizottság elnöke rádiónknak úgy nyilatkozott, a felújítást idén várhatóan nem tudják teljes egészében befejezni, ugyanakkor fontosnak tartják a helytörténeti értékek megőrzését és az épület fejlesztését.
5: Az idei költségvetésben erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Sziget-Szent Miklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnék majd támogatni és befejezni.
4: Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál. A munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Sziget-Szent Miklós legfinomabb süteményét keresik. Több pályázattal és versennyel is készülnek az első miklósi városnapokra, amelyet október 8-a és 11-e között rendeznek meg Sziget-Szent Miklóson. A 4 napos programsorozattal a város fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdették a város legfinomabb süteményét kereső versenyt is. A megmérettetésre olyan süteménnyel lehet indulni, amelynek kötelező alapanyaga a szilva. Emellett tejföl vagy túró, valamint dió, mák vagy tökmag is használható a receptekben. Lázár Gergő, a rendezvény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a nevezési határidő október 10-e. Hozzátette, a megmérettetésre kizárólag amatőr versenyzők jelentkezését várják.
6: Hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a Szabadidőparkba, a Kéktó Szabadidőparkba kihozni Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításukat alkalmazni.
4: Vers és novellaíró pályázatot is hirdette a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Az első Miklósi Városnapok keretében zajló eseményre a pályázók verssel vagy novellával nevezhetnek. A szervezők elsősorban Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódó írásokat várnak, ugyanakkor más témájú pályaműveket is elfogadnak. A megmérettetésre 10 és 99 év közötti alkotók jelentkezhetnek. Lázár Gergő hozzátette, a nevezési határidő ennél a pályázatnál szeptember 30-a. A pályaműveket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lehet leadni, illetve elektronikus úton is elküldhetők a varga.erika@sargaház.com e-mail címre.
6: Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget-Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Erre a pályázatra jelentkezni kell.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Permetezést végeznek a Király dinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a Király dinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetette a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban a Kék Méhecskék az autistákért alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
7: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
4: Jubileumi ünnepre készül a város. Tökölvárossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos szüreti felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra. Este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől szüreti rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József Tököl polgármestere.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget-Szent Miklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen. A második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hit találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajöve megnyerték a találkozót.
8: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk sem nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, természetesen akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött megsűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó 3 percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
4: Időjárás. Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat. Az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos, csapadékmentes időre készülhetünk, a légmozgás mérsékelt lesz. Reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Nagy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki Mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a Lakihegy

Rádió, a térség kedvenc rádiója.